0: van. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Már nagyon péntek van, tudom, úgyhogy adjuk meg a péntek éjszakai műszak lendületét itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, június 19-ét írunk, a kezdést pedig már is a Nova Prospektre bízzuk, nem véletlenül, ez az utolsókból elsők.
0: Itt egy újabb óra, kizárólag magyar

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Egy

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Végre itt a péntek, úgyhogy egy picit csak dőljünk hátra, mert hogy megcsináltuk ezt a hetet is. Indítsuk a hajnalt egy hatalmas köszöntéssel, mert hogy nagyon boldog névnapot kívánok a Gyárfás nevű hallgatóinknak, és persze sok boldogságot mindenkinek, aki ma ünnepel, akár évfordulót, akár születésnapot. Június 19-e egy igazán különleges nemzeti emléknap nálunk. Pontosan 35 évvel ezelőtt ezen a napon hagyta el az utolsó megszálló szovjet katona Magyarországot, ami óriási mérföldkő volt a történelmünkben. De a tudomány világa is ünnepel ma. 403 éve látta meg a napvilágot a francia gondolkodó matematikus és fizikus Blaise Pascal. Ha pedig a popkultúrát nézzük, akkor ma pontosan 48 éve született meg a képregények lapjain a világ leglustább Lazánya faló vörös macskája, Garfield. Úgyhogy péntek reggel lévén ma teljesen büntetlenül lehetsz te is egy kicsit kávéfüggő és lusta, sőt még egy jó kis lazányát is ehetünk ebédre. Na, érkezik a folytatásban egy újabb hazai dal itt a Petőfin, Wolf Tamással megyünk tovább, ez a Lélek kikötő.

0: a lehetőség, amire régóta vársz. Itt van.
1: Hajrá, magyarok, kukac, petőfirádió.hu.
0: Zenélj vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Végre itt a péntek, és ha szereted a forró nyarat, akkor figyelj, mert hogy nagyon úgy tűnik, neked kedveznek a következő napok. Berobban az igazi nyári hőség. Ma már az ország nagy részén gőzerővel tombol majd a forróság. Délutánra 30 és 35 fok közé ugrik a hőmérő higanyszála. Zavartalan napsütésre és szinte tökéletes szélcsendre számíthatunk, vagyis tökéletes az idő egy kis délutáni strandoláshoz. Holnap, vagyis szombaton pedig még erre is rátesz egy lapáttal az időjárás. Érkezik a hétvégi kánikula, a legmelegebb órákban 31

36 fokos csúcsokkal, esőnek nyoma sem lesz, viszont mindenképpen gondoskodjunk a fényvédelemről, ígyunk rengeteg folyadékot, és zárjuk együtt a hétköznapokat itt a Petőfi. Most Nagy Adrival a folytatásban, ez a Vigyél el!

0: Petőfi Rádió.
1: Petőfi Rádió.
2: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csak lazán és stresszmentesen már péntek van, itt a hajnalban pedig rengeteg hazai különlegességgel találkozhatsz. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, a Dreamflow csapata elé jön már is az Escape My Shadows, ez a későre jár.
0: Itt egy újabb óra.

0: Sopron vármegyében. Nálunk hallasz egész nap magyar zenét.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A péntek hajnalunkba egy vajdasági hölgy érkezik, Zabos Regina, aki korábbi tehetségkutatós győzelme után most saját zenekarával hoz valami egészen egyedit nekünk. A fülbemászó pop dallamokat R&B, neo-soul és jazz elemekkel fűszerezi meg, a mostani dalában pedig a zseniális KT-val egyesítették az erejüket. Ezt az idei Dal című műsorban is hallhattad. Jön a Rád Vártam, Zabos Reginától és KT-tól a Petőfi. As a

0: magyar zenerajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket! facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Alszik a város, még ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Egy egészen különleges utazásra hív minket péntek hajnalban az elektronikus zene világába a Fluidia, azaz Simonetta, Gábor és Zoltán izgalmas triója. A projekt motorja a Simonetta klasszikus zenei háttérrel érkezett, ám végül teljesen beszippantotta a modern elektronika világa. Ebből a két látszólag eltérő univerzumból gyúrták össze ezt a különleges és sokszínű stílus keveréket. Ahogy a nevük a Fluidia is utal rá, határok elmosásáról és egy olyan belső utazásról szól ez a projekt, ahol a mély klasszikus dallamok tökéletes harmóniában olvannak össze modern elektronikus ütemekkel. Itt van a hipnotikus Fluidia, és a Miről szól ez a dal, a Petőfim.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hazai kedvencekkel, régen és ritkán hallott slágerekkel töltjük fel a péntek hajnalodat itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Találkozhatsz majd Pál Balázs Kármen és Oliver from Earth duójával, de itt lesz a Wolfolks csapata is. A kezdés viszont az Eden Falls-é. Ez az útban.
0: És egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Megyesi Gáborral.
0: Ez a Petőfi Rádió. Petőfi.

0: A magyar zene rajongói az Instagramon is együtt vannak.
1: Kövess minket Instagramon is. Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Rólunk az egyik pillanatból, jön a másik nyomban. Képet készítek a jelenre, hogy felidézzem, ahogy van. A múltat nézni folyt.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Biztosan sokan emlékeznek a most következő hölgyre, mert hogy 2021-ben egészen a Sztárban sztár leszek döntőjéig énekelte be magát. A Rozsnyóról származó Pál Balázs Kármerről köztudott, hogy a zene az élete, de azt talán kevesen sejtik, hogy a legmélyebb békét a természetben és a fotózásban találta meg. A színpad iránti imádata igazi családi örökség. Először a testvéreivel, majd édesapjával zenélt együtt, sőt, még a koncerthangosítás kulisszatitkaiba is belesetett, amikor ródként mikrofonokat és kábeleket pakolt a fellépések előtt apukájával. Ez a fajta zenei alázat és őszinte elhivatottság érződik minden egyes hangjában. Ráadásul többször is járt már nálunk a Hajrá Magyarok élő stúdiókoncert sorozatunkban, melyről, ha lemaradtál, tudod pótolni a YouTube csatornánkon. Itt van Pál Balázs Kármen és Oliver from Earth együtt, ez a régi szép mesék, a Petőfi.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az Everflash után maradunk a rock and rollnál így a péntek hajnalban, mert hogy már is a Junkies-zal megyünk tovább. Az urak ugyan ebben a hónapban pihennek, de júliusban találkozhatunk majd velük az EFOT-on, és már 3 augusztusi időpontról, illetve egy szeptemberiről is tudunk, úgyhogy mindenképpen érdemes megnézni az urak Facebook oldalát például. Itt van a Junkies az ébredezésünk mellé, ez a királyi többes a Petőfin.

0: Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Ha elindul a metró, mindenki útra kész. Újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél. Féltve őrzött titkokat, cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A pénteki nap indításához is számíthatsz hazai kedvencekre itt a Petőfin. Jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Schulz Gellért nem sokára itt lesz, nem is egyedül, Tádéval közösen, de előbb a 1AM csapatát hozom Péter, Szabó, Szilvivel. Ez az Úgy elmennék.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha azt mondom, hogy a zenétől felforra vérem, akkor szerintem sokan már fejben tudják is folytatni a dalt. Igen, Kozombolis Leonidas Péterről van szó. A dal még 2007-ben robbant be a toplisták élére, és azóta is velünk van. Leonidasszal pedig a mai napig összefuthatunk az ország különböző pontjain, koncertszínpadokon. A mai napig saját maga írja a zenéit és a szövegeket is, és nagyon figyel arra, hogy a dalai pozitív életérzést adjanak át. Na ebből a pozitív életérzésből ma bőven jut nekünk is, mert hogy a Hajrá Magyarokban az élő stúdiókoncert sorozatunk szezon zárójában Kozombolis érkezik hozzánk, úgyhogy vele találkozhatsz, 13 órától hallhatod élőben az ő koncertjét, illetve láthatod is a YouTube csatornánkon, valamint Facebook oldalunkon. Most pedig Czakó Julival megyünk tovább a reggelünkben, ez az Uni Univerzum. Jó ébredezést!

Zenélj vagy énekelj te is élőben. Hajrá magyarok, kukac, petőfiradio.hu. Minden magyar.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Lassan már elkezdhetünk hangolódni a hétvégére és a nyárra, mert hogy a mai naptól hát beüt az igazi nyári forróság, megérkezik a menetrendszerű hőség, a kellemes hajnal után délutánra egészen 34 fokig melegedhet a levegő. Nagyon sok napsütés vár ránk, és a szél is elül, úgyhogy esőtől vagy vihartól egyáltalán nem kell tartani. Holnap pedig még erre is rátesz egy lapáttal a nyár, tetőzik a kánikula, a legforróbb órákban akár 36 fokot is mutathatnak a hőmérők. Egy-egy kósza déli szél néhol talán megmozdulhat, de a legjobb program egyértelműen a vízpart lesz, úgyhogy érdemes így készülni és így tervezni, mert hogy talán csak vízparton lehet a legjobban elviselni a következő napokat. Tarts ki az utolsó hétköznapon, és kísérjenek a legjobb hazai zenék itt a Petőfin, a körúttal megyünk tovább. Ez a zené

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az utolsó hétköznapunkat Habocki Máté kollégám indítja a Halló Magyarokkal. Maradj vele a folytatásban, és találkozzunk még, mert hogy 16 órától jövök vissza, ráadásul este úgy szintén együtt hangulódhatunk a hétvégére. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad. Jó reggelt, jó ébredezést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos meleg idő várható. A magyar emberek érdekét képviseli az uniós csúcs találkozón, mondta a miniszterelnök. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M85-ös autóúton Csorna közelében, a 22-es kilométernél a külső sávot lezárták. A 4-es főúton Szolnokon, a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják, a 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. A reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380 as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok, állam és kormányfői a tegnap kezdődött uniós csúcson. Magyarországot először képviseli Magyar Péter miniszterelnökként. A tanácskozására érkezve a kormányfő azt mondta, az Európai Tanács ülésén és a kétoldalú megbeszéléseken is csak Magyarország és a magyar emberek érdekét fogja képviselni. Idehaza minden a terv szerint halad az uniós források hazahozatalában, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid emlékeztetett. A kormány már benyújtotta az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet. Módosul a kapcsolódó törvénycsomag, tovább szigorodik a vagyonnyilatkozati rendszer, valamint változtatnak a pótmagánvád intézményén is, hogy korábban lezárt büntetőeljárásokat is újra lehessen indítani. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és több funkciós bútorokat terveznek. Alkohol és drogtesztet is kérnek a rendőrök a járművezetőktől ma délelőtt 9 órától holnap reggelig. A 24 órás célzott mintavétel a folyamatban lévő egyhetes közúti ellenőrzés része. A razzia célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Mindenütt derült az ég. Napközben túlnyomóan napos idő várható, csak elszortan lehetnek gomoly felhők. A szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 6 óra, 2026. június 19-én pénteken. Idén utoljára készülnek a reggeli szendvicsek, ami a tanévet illeti, hiszen az utolsó tanítási nap a mai. A Soulwave dal pedig az első, jön az ellentéte.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel.

0: lehetőség, amire régóta vársz, itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfiradio.hu.
0: Zené vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.
2: A nyári szünet előtti utolsó koncert a Kozomboliszé. A magyar könnyűzenei élet egyik karakteres hangzásvilágú zenekaráról van szó, amely közel 20 éve ötvözi a ska, a regi, a pop és a mediterrán zenei kultúra elemeit. Zenéjükben a pozitív életérzés, a közösség ereje és az emberi kapcsolatok fontossága találkozik lendületes ritmusokkal, karakteres fúvós hangzással és olyan dallamokkal, amelyek generációkon átívelően képesek megszólítani a közönséget. Olyan értékeket közvetítenek, amelyek minden generáció számára ismerősek, a remény, a nyitottság, a közösség, a hit, hogy a zene képes közelebb hozni egymáshoz az embereket. Idén ünneplik fennállásuk 20. évfordulóját, és ma is ugyanazzal az energiával és hitelességgel állnak színpadra, mint a kezdetekkor. Délután 1 órától Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon élőben követheted a koncertjüket. A következő percekben pedig a Well Hello csapata vár ránk, akik ma este a Fezen közönségét szórakoztatják, minket pedig a Rakparttal ébredésre ment itt a

0: nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Budapesten az FM 94.8-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, Kovaszkék kísértek minket fél héthez, így június 19-én. Hát egy világon, egy olyan világon, ahol ez a nap nemzeti emléknap Magyarországon. 91. júniusának második felében hagyták el hazánk területét az utolsó szovjet katonák, ehhez kapcsolódva a mai nemzeti emléknap. Június utolsó szombatja pedig a magyar szabadság napja. Fél hét van, úgyhogy jönnek a legfrissebb információk, aztán pedig a Kistehén zenekar vár minket, akik június 26-án majd a Fishingon Orfűn is fellépnek, hiszen idén ugyebár összeálltak újra, két koncert erejéig, az egyik már megvolt májusban, a másik pedig majd a jövő héten esedékes. Cyber gyerek, ezt hallgatjuk hamarosan itt a Petőfi.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos melegítő lesz. Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. A tartós hőség veszélyeire hívják fel a figyelmet a szakemberek.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Szallagkorlátnak ütközött egy autó az M85-ös autóúton Csorna közelében. A 22-es kilométernél a külső sávot lezárták. A 4-es főúton Szolnokon, a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. A reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 33 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
3: A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós állam- és kormányfők a tegnap kezdődött csúcs találkozón. Magyarországot először képviseli Magyar Péter miniszterelnökként. A tanácskozásra érkezve a kormányfő azt mondta, az európai tanácsülésen és a kétoldalú megbeszéléseken is csak Magyarország és a magyar emberek érdekét fogja képviselni. Budapesten és Gödöllőn találkoznak kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei. Erről is a miniszterelnök beszélt. Magyar Péter brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordinációs újraindításának fontosságában.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
3: A tervek szerint haladnak a tárgyalások az Európai Uniós források hazahozataláról, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, már elkezdték a pénz felhasználásának részletes tervezését. A miniszter jelezte azt is, hogy a Városliget további fejlesztésére vonatkozó korábbi terveket, valamint a trafik és kaszinó koncessziós rendszerét is felülvizsgálják. A védett üzemanyagár elérte a célját, megvédte a magyar családokat és vállalkozásokat a nemzetközi energiapiaci soktól, hangsúlyozta a Magyar Éva kormány szóvívő. Úgy fogalmazott, hogy az intézkedés egy rendkívüli helyzetre adott rendkívüli válasz volt. Mostanra azonban a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, az üzemanyagárak pedig több helyen a védett ár szintje alatt vannak. Ezért a kormány kivezeti az intézkedést.
4: A kormány mindig azt mondta, hogy a védett ár addig maradt fenn, amíg arra szükség van, most a körülmények lehetővé teszik a normál piaci működéshez való visszatérést. Ez a döntés nem azt jelenti, hogy a kormány teljesen kivonul az üzemanyagpiac figyeléséből, éppen ellenkezőleg kialakítja a kormány azt a rendszert, amelyikben a jövőben gyorsan lehet majd reagálni a változásokra. Ha a piaci helyzet ismét indokolja, akkor az energetikáért felelős miniszter rendeletben újra megállapíthat hatósági üzemanyagárat, vagy más kapcsolódó szabályokat.
3: A kormány célja, hogy az egyenlő feltételek és a verseny megteremtésével azokat a vállalatokat hozza helyzetbe, amelyek tényleges hozzáadott értéket tudnak teremteni Európának és Magyarországnak is, mondta a gazdasági és energetikai miniszter Győrben. Kapitány István az Audio Audi Hungária ZRT új MEB Eco elektromos hajtássorozatgyártásának elindításán hangsúlyozta, hogy egy átlátható, tisztességes, korrupciómentes szabad gazdaság megteremtésén dolgoznak minden magyar és minden olyan külföldi vállalkozás számára, amely Magyarországon szeretne termelni, értéket teremteni.
5: Olyan iparágak fejlődését, letelepedését szeretnénk szorgalmazni a jövőben, az Audi megint csak egy jó példa erre, mely hozzá tud tenni a magyar gazdaság fejlődését. Ez nem úgy, hogy alacsony munkaerőértékű, alacsony mérnöki színvonalú gyártási tevékenységeket próbálnánk idehozni, hanem olyan tevékenységeket, mint például az MEB Eco, ami által a magyar műszaki értelmiség, a magyar műszaki tudás, ezen belül az európai műszaki tudás és műszaki értelmiség is tud fejlődni.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
3: A jövőben az önvezető autók, a drónok és a robotok a mindennapjaink részévé válnak, és Magyarország gazdasága akkor lehet sikeres, ha minél több szálon tudunk ezekhez kapcsolódni, írt a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Zalazón járműipari tesztpályán tett látogatása után az ország egyik legérdekesebb autóipari tudásközpontjának nevezte a komplexumot, ahol olyan technológiákat fejlesztenek, amelyek meghatározzák a közlekedés jövőjét.
6: Megnéztük, hogy mire képes ma a technológia, tepesztettünk 260-al az autópályán, megnéztük az önvezető autókat, a különböző tesztműhelyeket, és ötlapos beszámolót kaptunk arról, hogy az elmúlt években hová sikerült eljuttatni Európa, sőt talán a világ egyik legfejlettebb tesztközpontját. Az új kormányzatnak célja, hogy ezeket az innovációkat sikerre vigyük, és a magyar gazdaság valóban profitálhasson ezekből.
3: Kormányzati segítséget várnak az önkormányzatok az aszbesztet tartalmazó osztrák kőzuzalék ügyében, mondta a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke. Hanusi Péter Szombathelyen, ahol kihelyezett ülést tartott az Országgyűlés Élő Környezetért Bizottsága, hangsúlyozta, a csaknem 200 település számára súlyos kihívást jelentő helyzetben hatékony és gyors segítségre lenne szükségük.
7: Arra várnánk elsősorban polgármesterek segítséget, hogy mondják már meg nekünk, hogy mit csinálunk. Melyek azok a helyes eljárásrendek, amelyeknek az alkalmazásával meg tudjuk oldani azt a problémát, hogy igenis lehetnek életveszélyes helyzetek ebből a szituációban adódóan.
3: Szombaton valószínűleg hőségriasztást kell elrendelni. Az előrejelzések szerint ugyanis a következő napokban az ország jelentős részén tartósan meleg idő várható, mondta az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón arra is felhívta a figyelmet, hogy a nagy meleg egészségügyi kockázatokat jelent, például fokozza a kiszáradást, növeli a hőkimerülés kockázatát, valamint hozzájárulhat a szív- és érrendszeri, illetve bizonyos légúti betegségek tüneteinek erősödéséhez.
8: A jó hír az, hogy ezek az egészségkárosodások, ezek a kockázatok jól megelőzhetők. Mit kell tennünk? A három legfontosabb dolog közül az egyik, hogy ígyunk többet, mint amikor nem ilyen meleg van. Ugye, ígyunk többet, vajon mit ígyunk? Ne cukrosítót, ne koffeintartalmú italokat, és ne alkoholtartalmú italokat.

0: mentőt kell hívni annak érdekében, hogy ellátást kapjon az illető. Ez a harmadik nagyon fontos dolog, hogy ne menjünk ki a napra, illetve a legmagasabb nappali hőmérséklet során lehetőség szerint ne tartózkodjunk kint, 11 és 16 óra körül lehetőség szerint maradjunk árnyékban, esetleg olyan helyen, ahol hűtés lehetőség van, tehát hűtött helyiségekben.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Napos idő várható, de északkeleten néhol zápor zivatar kialakulhat. A szél mérsékelt marad, délutánra 30-34 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: Petőfi Rádió. Sport.
4: Bronzérmes lett Muhari Eszter a vívó Európa bajnokságon. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Tóth Béla. Mexikó a csoportkör első továbbjutója, miután ma hajnalban megszerezte második győzelmét is a labdarúgó világbajnokságon. A társ rendező Rómó góljával 1-0-ra verte meg Dél-Koreát Guadalajarában, és már biztosan az A csoport élén végez. A kvartett másik mérkőzésén Csehország és Dél-Afrika 1-1-es döntetlent játszott, így mindkét együttes nyeretlen maradt a tornán. Kiütötte Katart és megszerezte története első győzelmét a világbajnokságokon Kanada. A társ házigazda 6-0-ra nyert, Jonathan David pedig háromszor is betalált. A találkozót Katar kettős ember hátrányban fejezte be, Madibót a második félidő elején azért állították ki, mert eltörte Koné lábát. Szintén a B-jelű csoportban Svájc tegnap 4-1-re verte meg Bosznia-Hercegovinát. Hosszabbított a Ferencváros Botka Endrével. A 31 esztendős labdarúgó 2017. januárja óta az FTC játékosa. A klubbal 7 bajnoki címet és 3 kupa győzelmet ünnepelt. Bronzérmes lett Muhari Eszter a franciaországi vívó Európa bajnokság párbajtör egyéni versenyében. Az olimpiai harmadik vívó az elődöntőben az észt Lehisztől kapott ki 15-10-re. A kontinens tornán nem rendeznek bronzmérkőzést, a dobogó legalsó fokára az elődöntők vesztesei állhatnak fel. A férfi tőrözők egyéni versenyében Mihály Jandor és Dósa Dániel jutott a legtovább a magyarok közül, ők a negyed döntőben búcsúztak. Elődöntőbe jutott Stollár Fanni és Aysa Muhammad a berlini füves pályás tenisztorna páros versenyében. A magyar-amerikai kettős a Coco Gauff Jessica Pegula párost döntő rövidítés után győzte le, így bejutott a legjobb 4 közé. Viszont hallásra!
1: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Halló, magyarok!
1: Induljon rutinból, jól a napot!
2: A magyar kedvencekkel jól indul a nap, és egész biztos, hogy mozi belépővel zárul majd valakinek, hiszen mára is tartogatok egy páros jegyet a Supergirl című film premier előtti vetítésére. 11-ig bármikor felcsendülhet a játékszignál, hogyha meghallod az órazenéjét, akkor várom az előadó dal címet SMS-ben a 0630303380-ra, és a szlogenünket is kérdezem majd, ha téged hívlak vissza, Petőfi Rádió minden magyar. A gyárfásokat Isten éltesse, hiszen ma névnapot ünnepelnek, megtehetik mindezt akár egy Dániel Fi koncerten is, az esti helyszín tiszavasvári. Elhangolódunk már Mamma Mia, a következő óra elején itt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
3: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán. Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Dunaworld-ön.
4: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
4: Egy reggel indulhat így is.
1: Meg így is.
4: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
6: One, two, three, let's go!
1: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás.

0: gondoskodunk.
1: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
3: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos, meleg idő várható. Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. Rugalmasabb szabályozást szeretne a barna medvék kapcsán Románia és Szlovákia.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M85-ös autóúton Csorna közelében. A 22-es kilométernél a külső sávot lezárták. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 30-as és a 20-as kilométer között erős a forgalom. Emiatt torlódás alakult ki a terelésben. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós állam és a kormányfők a tegnap kezdődött csúcs találkozón. Magyarországot először képviseli Magyar Péter miniszterelnökként. A tanácskozására érkezve a kormányfő azt mondta, az Európai Tanács ülésén és a kétoldalú megbeszéléseken is csak Magyarország és a magyar emberek érdekét fogja képviselni. Idehaza minden a terv szerint halad az uniós források hazahozatalában, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a kormány már benyújtotta az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet. Módosul a kapcsolódó törvénycsomag, tovább szigorodik a vagyonnyilatkozati rendszer, valamint változtatnak a pótmagánvád intézményén is, hogy korábban lezárt büntetőeljárásokat is újra lehessen indítani. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútorokat terveznek. Nagyobb rugalmasságot kér az Európai Bizottságtól a barna medvék szigorú védelme kapcsán Szlovákia és Románia. Közös állásfoglalásukban indítványozzák, hogy a testület tisztázza és vizsgálja felül az élőhelyvédelmi irányelvet azokban a térségekben, ahol tartósan stabilizálódott a populáció helyzete. Példaként említik, hogy a két tagállamban él az unió barna medve állományának több mint fele, és ezáltal aránytalanul nagy mértékben viselik a faj védelmével járó költségeket, kockázatokat és felelősséget.
5: Az időjárás jelentés támogatója, a vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Mindenütt derült az ég, napközben túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. A szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Jó reggelt kívánok, elmúlt 7 óra, folytatódik a Halló Magyarok, és folytatódik a reggeli csúcs is, ami az utakat illeti. Talán jövő héttől már egy kicsit kisebb torlódásokkal kell számolni, hiszen véget ér a tanév a mai nappal. 2026. június 19-e van. Kezdés most Daniel Fiekkel, jön a Mamma Mia.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: magyarok! Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál!
1: Balatonfüred mindig jó választás, így van ez az előttünk álló egy hétben is, hiszen holnap kezdődik a 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál. Hazai és külföldi előadók koncertjei, a fesztivál múltját bemutató fotó- és hangszerkiállítás, valamint mesterkurzusok is lesznek. A gitárzene európai központjává változik a város. A Gitárfesztivál 20 éve Balatonfüreden című jubileumi fotókiállítás mellett pedig a hangszerkiállításon neves hazai és külföldi hangszerkészítők munkáit és modern gitáros felszereléseket is megismerhetsz. Az esti hangversenyeken a nemzetközi gitáros elit tagjai lépnek színpadra. A zárónapon június 27-én a spanyol Andalusian Guitar Quartet gála koncertjét hallhatod. Az együttes a tradicionális andalusz életérzést és a spanyol gitárhagyományokat a flamenco ritmusokkal ötvözi. Nos, a gitárokat a következő percekben sem nélkülözzük, de megspékeljük egy kis elektronikával. Köszönhetően a New Level Empire-nek itt a Valami legyen a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez volt a Hotel. Jó reggelt, jó utat kívánok! A fővárosban baleset nincs, ha viszont a napokban Budapesten közlekedsz, számíts rá, hogy hétvégén az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Holnaptól július 6-áig a H7-es év nem közlekedik karbantartás miatt, a Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, és mától vasárnapig egyirányúsították a K-hidat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. A Gyerek-szigetet tartják itt a napokban, erről bővebben majd 10 után. Most 7:30 lesz, egy perc múlva. Rövid szünet után a zenéket a Zanzibár folytatja. Nem vagyok tökéletes, itt a Petőfim.
1: Ezt még el kell mondanom, magamban nem tartatom. Figyelj, érdekes, nem vagyok tökéletes.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
3: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
5: Vagy ki sem látsz a dugóból.
3: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
5: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
3: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
5: Let's go!
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
3: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
3: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban.
6: Nyár, vízpart, napfény, és amit nem vártál.
7: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Ne várj, használd az Urzinolt!
7: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
2: Ez a Petőfi Rádió.
8: Napos, meleg idő várható. Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. Rugalmasabb szabályozást szeretne a barna medvék kapcsán Románia és Szlovákia.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Szalagkorlátnak ütközött egy autó a 471-es főúton Debrecen határában. A belváros felé vezető oldalon a külső sávot lezárták. Motorossal ütközött egy autó a 44-es főúton Kondoros belterületén, ezért a 98-as kilométernél a félútpályát lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
8: A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós állam és kormányfők a tegnap kezdődött csúcs találkozón. Magyarországot először képviseli Magyar Péter miniszterelnökként. A tanácskozásra érkezve a kormányfő azt mondta, az európai tanácsülésén és a kétoldalú megbeszéléseken is csak Magyarország és a magyar emberek érdekét fogja képviselni. Közzétették a parlament honlapján a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést. A törvényjavaslatot kivételes eljárásban a jövő héten már el is fogadhatja az országgyűlés. A dokumentum a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését. Egyelőre nem utazik Svájcba az Iránnal tervezett tárgyalásokra az amerikai elnök, mert a technikai egyeztetések részletei még nem véglegesek, közölte a Fehérház. A tájékoztatás szerint az amerikai küldöttség készen áll az indulásra, amint megszületik a végső megállapodás. J.D. Vance korábban arról beszélt, hogy új szakasz kezdődhet a tárgyalásokban, miután a keretmegállapodást már elektronikusan is aláírták. Nagyobb rugalmasságot kér az Európai Bizottságtól a barna medvék szigorú védelme kapcsán Szlovákia és Románia. Közös állásfoglalásukban indítványozzák, hogy a testület tisztázza és vizsgálja felül az élőhelyvédelmi irányelveket azokban a térségekben, ahol tartósan stabilizálódott a populáció helyzete. Példaként említik, hogy a két tagállamban él az unió barna medve állományának több mint fele, és ezáltal aránytalanul nagy mértékben viselik a faj védelmével járó költségeket, kockázatokat és felelősséget.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Mindenütt derült az ég, napközben túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. A szél mérsékelt marad, délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Úton, az iskolába, óvodába.
1: A reggeli készülődés közben is magyar zenék.
0: Ez a Halló Magyarok.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: És akkor az idei tanévben utoljára, úton az iskolába, óvodába, aztán jöhet a szünidei lazítás, amit egyébként meg lehet tölteni tartalmas programokkal, elfoglaltságokkal. Erre biztatja a Szinemira Filmfesztivál is a 20 év alatti fiatalokat, melynek videóversenyébe 4 témában is lehet nevezni. A valóságvies képzelet kategóriában szólhat a film a fantáziáról, álmokról, emlékekről vagy mesterséges intelligenciáról alkotott gondolatokról is. A film a mesterséges intelligencia segítségével is készíthető. A kinéz vissza rád kategóriában a feladat az identitáskeresés, a személyiség, az önkifejezés, a saját világ filmes ábrázolása személyes nézőpontból. A Nem Oké Bullying téma keretében a Szinemira csatlakozik a Nem Oké kampányhoz. Ebben a kategóriában az iskolai zaklatásról, kiközösítésről, az online bullyingról szóló filmeket várnak. A negyedik kategória pedig a videóklip verseny, amelybe egy magyar vagy saját dalhoz készített klippel lehet nevezni. Mindez lehetőséget nyújt arra, hogy a fiatalok kreativitásukat szabadon engedve a számukra legégetőbb kérdéseket dolgozzák fel filmes formában. Maximum másfél perces filmeket és videoklipeket várnak szeptember 13-ig, de a részleteket a honlapjukon természetesen megtalálod. A zsűriben pedig megtalálható majd Méringer Marci is, a folytatásban ő érkezik, és a Hóvirág, itt a Petőfi.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán.

borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek, látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

0: Petőfi Rádió minden magyar, a 4-es Street zenéje zárta ezt a 60 percet, ezzel érkezünk mindjárt 8 órához, úgyhogy jönnek a legfrissebbek. Aztán a következő óra elején majd a Blaha Louisiana csapata csempészi vissza a lendületesebb stílust a péntek reggelünkbe. Szól a Nem Ereszt hamarosan, itt a Petőfi.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24 darabos Spár Aquadrop két doboz vásárlásakor doboza csak 1999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
5: Egy reggel indulhat így is.
6: Meg így is.
5: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
7: 1, 2, 3, let's go!
1: Minden hétköznap reggel 6-tól bioritmus indítás a korán, az időben és a későn ébredőknek Habóczki Mátéval.
5: Ha már kora reggel szeretnéd kimaxolni a napot, akkor keresd az óra magyar zenéjét.
1: Yeah! A reggeli kómától függetlenül legyél a leggyorsabb

0: gondoskodunk.
1: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
3: Notino.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos, meleg idő várható. Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. Meghaladta a 200-at az afrikai ebola járvány halálos áldozatainak száma.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Szalagkorlátnak ütközött egy autó a 471-es főúton Debrecen határában. A belváros felé vezető oldalon a külső sávot lezárták. A 4-es főúton Szolnokon, a Szent István Tisza hídon a szerkezetet javítják. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. A reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3033-180-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós állam és kormányfők a tegnap kezdődött csúcs találkozón. Magyarországot először képviseli Magyar Péter miniszterelnökként. A tanácskozásra érkezve a kormányfő azt mondta, az európai tanácsülésén és a kétoldalú megbeszéléseken is csak Magyarország és a magyar emberek érdekét fogja képviselni. Egyelőre nem utazik Svájcba az Iránnal tervezett tárgyalásokra az amerikai alelnök, mert a technikai egyeztetések részletei még nem véglegesek, közölte a Fehér Ház. A tájékoztatás szerint az amerikai küldöttség készen áll az indulásra, amint megszületik a végső megállapodás. J.D. Vance korábban arról beszélt, hogy az új szakasz kezdődhet a tárgyalásokban, miután a keret megállapodást már elektronikusan is aláírták. Meghaladta a 200-at a kongói demokratikus köztársaságban és Ugandában tomboló ebola járvány halálos áldozatainak száma. Az afrikai járványügyi központ jelentése szerint már csaknem 900 megbetegedést regisztráltak. A fertőzés minden eddigi járványnál gyorsabban terjed a térségben. A romantikus zene szenvedélyét, erejét és szépségét élheti át a közönség ma este az Olasz Kultúrintézetben a MÁV szimfonikus zenekar koncertjén. Az eseményen Mendelssohn, Vienyávszki, Brahms remek művei csendülnek fel Baráti Kristóf hegedű művész vezényletében. A hangverseny szólistája a szintén hegedű művész ifjabb Sárközi Lajos lesz.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Vízér szakértő Timotek forgalmazója a Kéri Pharma Hungary Kft.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Mindenütt derült az ég, napközben túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. A szél mérsékelt marad, délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Jó reggelt kívánok! Az idei utolsó becsengetés is megvolt, hiszen elmúlt 8 óra. Folytatódik a Halló Magyarok 2026. június 19-én. Bízom benne, hogy gördülékenyen indult a reggeled, a folytatásban a Blaha Louisiana segít. Jön a Nemereszt!
1: Itt egy újabb óra!
0: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, ez volt a Messi Mouse-zal a játékos, és hamarosan játszani is fogunk majd, hiszen van nálam egy páros belépő a Supergirl című film premier előtti vetítésére. Légy résem! Az M44-es autó Tombék és Csaba felé a Kunszentmárton csomópontnál egy tehergépkocsi átszakította a szalagkorlátot, majd árokba hajtott, az 50-es kilométernél csak a leállósávot zárták le, de ha erre haladsz, akkor vezess fokozott figyelemmel, kéri az útinform. A 44-esen Kondoros belterületén egy motoros és autós ütközött, a 98-as kilométernél a félút pályazárva. A 471-esen Debrecen határában egy autó szalagkorlátnak hajtott a belváros felé vezető oldalon, a külső sávzárva. A 4-esen Szolnokon, a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják, na a 99-es kilométernél a félút pályazárva, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. A fővárosban pedig baleset történt a Krisztina körúton, a Döbröntei tér felé az Alagút utca után, és helyszínelnek a Pesti úton, a Csabai útnál. Hogyha neked is van infód, akkor várom SMS-ben, Messengeren vagy Viberen. A Petőfinek. Hát ennél jobb történések is várnak a mai napon a sportot illetően. 7 órától majd este az Atlétika Gyémántig a dohai állomásának küzdelmeit követheted. 9 órától pedig folytatódik a labdarúgó világbajnokság Egyesült Államok Ausztrália mérkőzéssel. Holnapra viradóan pedig majd éjféltől Skócia-Marokkó, 2 óra 30 perctől Brazília-Haiti, hajnali 5 órától pedig Törökország-Paraguay mérkőzés vár ránk, ami a szombati napot illeti, és ami még a mai napot illeti, a Dunavörðön láthatod a Vivo Európa bajnokság küzdelmeit majd délután 4:30-tól. És hamarosan láthatod a mozikban a Supergirl című filmet, ahogy említettem, egy páros mozi belépő nálam a premier előtti vetítése. Hogyha szeretnél ott lenni, akkor várom SMS-ben a 0630303380-ra az előadót és a dal címét, hogyha meghallod a játékszignált. És természetesen a szlogenünket is kérdezem majd, hogyha téged hívlak. Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Ma reggel ez az óra magyar zenéje. Most küld a dal előadóját és címét elsőként.

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Debrecenben az FM 89-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió minden magyar a Platon Karatev zenét hallgattuk, ez volt az Odaér, ezzel pedig ideértünk 8:30-hez. A csapat egyébként ott lesz majd jövő héten a Fishing on Orfűn, akár csak a Hiperkarma, ők folytatják majd 8:30 után, jön a Stoppos, nem sokára a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos, meleg idő várható. Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. Több száz embert igazoltatott a BRFK a kelenföldi pályaudvar környékén.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Szalagkorlátnak ütközött egy autó a 471-es főúton Debrecen határában. A belváros felé vezető oldalon a külső sávot lezárták. A 4-es főúton Szolnokon a Szent István Tisza hídon a szerkezetet javítják. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, ezért torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3033-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós állam és kormányfők a tegnap kezdődött csúcs találkozón. Magyarországot először képviseli Magyar Péter miniszterelnökként. A tanácskozásra érkezve a kormányfő azt mondta, az európai tanácsülésén és a kétoldalú megbeszéléseken is csak Magyarország és a magyar emberek értekét fogja képviselni. Meghaladta a 200-at a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában tomboló ebola járvány halálos áldozatainak száma. Az Afrikai Járványügyi Központ jelentése szerint már csaknem 900 megbetegedést regisztráltak. A fertőzés minden eddigi járványnál gyorsabban terjed a térségben. Több mint egy hét alatt 20 embert fogtak el, vagy állítottak elő a rendőrök a kelenföldi pályaudvar környékén. A BRFK közlése szerint június 9-e és 17-e között csaknem 440 embert igazoltattak, és 10 körözött szemét is elfogtak. Az intézkedések során garázdaság, lopás és kábítószerbirtoklás miatt is felléptek a hatóságok. A fokozott rendőri jelenlét május vége óta tartják fent lakossági panaszok miatt. Alkohol- és drogtesztet is kérnek a rendőrök a járművezetőktől ma délelőtt 9 órától holnap reggelig. A 24 órás célzott mintavétel a folyamatban lévő egyhetes közúti ellenőrzés része. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Mindenütt derült az ég, napközben túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. A szél mérsékelt marad, délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez. Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.
4: Az, akibe bíztál, az egy idegen volt, ami

0: nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Csodálatos szép jó reggelt kívánok, ahogy ígértem, mára is tartogatok egy páros mozi belépőt a Supergirl című film premier előtti vetítésére, de már nem sokáig lesz nálam, mindjárt odaadom valakinek.
2: Halló, tessék!
1: Halló, halló, itt Habocki Máté, Petőfi Rádió, kihez van szerencsém?
2: Szia, István vagyok.
1: Szervusz István, köszöntelek. Küldtél nekünk egy SMS-t a játékunk kapcsán, és hogyha jól hallom, akkor utazol, merre jársz?
2: Így van, éppen Székesfehérvár fele megyek.
1: Na és milyenek arra felé az útviszonyok?
2: Eddig nagyon jó. Még nem értem át, nem hetes, de bízok benne, hogy arra felé is jól lesz.
1: Oké, ahogy látom, egyébként arra felé tényleg jól lehet közlekedni, most inkább az ország keleti felében történtek, akár

0: balesetek vagy esetleg fennakadások. Hát bízunk benne, hogy ott is megoldódnak majd a dolgok, és akkor vigyázz magadra, neked is nagyon-nagyon jó utat kívánok. Mondd nekem kérlek szépen, mi volt na az óra zenéje, egy előadó dal címet kérek szépen.
1: Tankcsapda, ez az a ház.
0: Így van, és mi a Petőfi szlogenje?
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Gratulálok Isten nyereményed, páros jegy a Supergirl című film premier előtti vetítésére az Intercom jóvoltából.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon-nagyon szívesen. Tudod-e már, hogy kit viszel magaddal?
1: Feleségem.
0: Feleséged is egy igazi Supergirl?
1: Így van, így van.
0: Akkor jól egymásra találtatok, rendben. István, megbeszélünk mindent adáson kívül, én pedig indítok egy újabb magyar kedvencet, itt a Petőfi.

0: minden magyar Noémo éneket nekünk, ez volt a levegőt. Az esőcseppet nem annyira jósolnak itt a következő napokra, viszont meglehetősen meleg időt mindenképp, valószínűleg hőségriasztás is lesz, úgyhogy vigyázz magadra. Nagyon mindenképp fogyasz megfelelő mennyiségű alkoholmentes és cukormentes frissítő folyadékot. És magyar kedvence, Ivan and the Parasol, 9 után mindjárt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
2: Gyógyító állatok.
4: Olyan közeget teremtenek, ahol nincs ítélkezés, és ők ugye feltétel nélkül szeretetet árasztanak.
2: Egy kiképző, aki mindent tud az állatokról.
4: Az egyik fő feladatunk, hogy állatokat mentünk, és akkor kb. 300-350 állatról gondoskodunk.
2: Amikor egy érintés is segít.
5: Mit éreztek, amikor a lovakkal lehettek?
6: Jó érzés.
2: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán.
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Reklám. A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
1: Egy reggel indulhat így is.
8: Meg így is.
1: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
9: One, two, three, let's go!
8: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás.

0: kalandoskodunk.
1: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Drágám, az a tányér a dédié volt.
3: Van jobb ötletünk a feszültségenyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Napos, meleg idő várható. Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. Kigyulladt egy hulladéklerakó ceglét külterületén.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Szallagkorlátnak ütközött egy autó a 471-es főúton Debrecen határában. A belváros felé vezető oldalon a külső sávot lezárták. A 4-es főúton Szolnokon a Szent István Tisza hídon a szerkezetet javítják. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták. Jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, ezért torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
5: Az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett állt ki Magyar Péter miniszterelnök az uniós csúcs találkozón Brüsszelben. Erről a kormányfő közösségi oldalán írt. Magyar Péter a kétnapos találkozó első napján tartott felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. A miniszterelnök emellett az őszinteség és a politikai korrektség fontosságát hangsúlyozta. A hazai benzinkutak többségénél már valamivel olcsóbb az üzemanyag a védett tárnál. Erről számolt be a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint, ha a hormuzi szoros körüli konfliktus tartósan rendeződik, az üzemanyagár nagyobb mértékben mérséklődhet, majd reális szinten stabilizálódik. Ma van az utolsó tanítási nap a köznevelésben, kezdődik a nyári szünet. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a kormány egyelőre felfüggesztette, emlékeztetett a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a Kossuth Rádióban. Horváth Péter szerint a motiváció növelésére, az adminisztrációs terhek csökkentésére és a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbb átételére lenne szükség. Kigyulladt egy hulladéklerakó reggel Ceglét külterületén az M4-es autópálya közelében. A lángok megfékezésé mintegy 40 tűzoltó dolgozik 10 járművel. A munkát egy nagykátai vízszállító is segíti.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Mindenütt derült az ég, napközben túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. A szél mérsékelt marad, délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. Részletes híreik a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Jó reggelt kívánok, 9 óra 3-an mutatnak az időjelzők itt az előttünk álló hétvégén a nagy melegben, azért a tűzgyújtásod is, csak óvatosan, számos helyen egyébként tűzgyújtási tilalom van, erre is figyelj. Kezdés most az Ivan and the Parazollal, jön a Jól áll nekem az élet.
1: Itt egy újabb óra,
0: kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Máté.

Örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyol.

0: a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső. Mosolyogva dobjál be, te is velünk így jégesőr.
1: Nem kérlek, légy.

0: ugye rabmadár.
1: Ez a Haló Magyarok.
2: Kalandozz idén-nyáron is aktívan
1: Magyarországon.
3: 9:16 a pontos idő, jó reggelt kívánok. Ez volt a Punani Masszív és az Élvezd, és itt van előttünk a nyár, amint bízom benne, hogy sikerül élményekkel megtölteni. Többek között vár ránk a múzeumok éjszakája is majd holnap, de akár Veszprémben is rendhagyó tálatvezetésekkel, kiállításokkal, koncertekkel találkozhatsz. Idén országszerte az ízekbe zárt történetek tematikával rendezik meg a programot. Ezzel arra hívják fel a figyelmet, hogy a gasztronómia kulturális emlékezetünk egyik fontos hordozója. A Művészetek Házában nyílik majd a Menü Élet Recept című gasztrokulturális kiállítás, amely az étkezéshez, ízekhez és közös emlékekhez kapcsolódó személyes történeteket helyezi a középpontba. Na, a Máltai Szeretett Szolgálat befogadásháza lakóival együttműködésben megvalósuló programban hajlék nélkül élők mesélnek az ételekhez kötődő élményeikről, családi emlékeikről. A Lackó Dezső Múzeumban Hátsó füves címmel nyílik futballtörténeti kiállítás, szintén a múzeum ad otthont a Szenvedélyből Tudomány című tárlatnak, amely a közösségi régészet születését, alapelveit, sajátosságait mutatja be. Az érseki várnegyedben Bogáncs és Lilium Magdolnák virágai címmel kézműves foglalkozást szerveznek, és meg lehet látogatni a Bíró Gicei ház barokk kertjét is, de a különböző helyszíneken a japán öltés technika alapjaival, a gasztronómia és irodalom kapcsolatával egyaránt ismerkedhetsz, filmvetítés is lesz, és fényinstallációk is életre kelnek. A múzeum oldalán természetesen helyszínekre, időpontokra lebontva megtalálsz minden részletet, úgyhogy országszerte ki tudod választani azt az eseményt, amit a leginkább szeretnél ott lenni. A Follow the Flow csapatával pedig már megyünk is tovább, hamarosan pedig még a múzeumok éjszakája kapcsán a legók is szóba kerülnek, úgyhogy érdemes figyelni. Ez a Beszívom, itt a Petőfi.

Petőfi Rádió, minden magyar, ez volt a Teleholdal, na, szerenádozó. A múzeumok éjszakáján különlegességgel vár a Néprajzi Múzeum is, ahol a Sármán Nóra divattervező és Dóci Balázs legóépítőmester által több mint 12 ezer elemből és mintegy 800 legóvirágból épített ruha is látható lesz. Ez egyébként az ország legnagyobb legóruhája. Emellett a múzeum koncertekkel, táncházzal, alkotóműhelyel és világkörüli kulturális kalandtúrával is készül az estére. Na, a programok a dél-amerikai indián testfestéstől a japán mangán és az afrikai maszkokon át, a görög körtáncokig, a cigány zene ritmusaitól a magyar pop, a magyar pásztor hagyományokig vezetnek. Mindezt úgy, hogy közben nem csak nézője, hanem résztvevője is lehetsz az élményeknek. A családokat és a gyerekeket egész este interaktív programok várják, a koncertprogramok is a közös játékra építenek, és a kiállító tér kulisszái mögé is betekinthetsz. A könyvtári raktárban a régi viselet albumokat lehet megnézni, a fotóműhelyben pedig bemutatják, hogyan születik digitális archívum sérülékeny fotó negatívokból, úgyhogy számos érdekes élmény tehát a Néprajzi Múzeumban is. Tökéletes választás az előttünk álló estére, illetve a hétvégére. Természetesen a múzei oldalán megtalálsz minden részletet, nálunk pedig az Akkor szép az erdő című dalt. Itt a Petőfi.

0: Múzeumok. Kalandozz idén-nyáron is aktívan Magyarországon!
1: A múzeumok számos kalandos élményt kínálnak az előttünk álló hétvégén, hiszen a múzeumok éjszakáján Szentendre is egy tökéletes választás, tárlatvezetések, koncertek, kézműves foglalkozások, fényinstalláció és különleges kiállítások várnak több helyszínen. Újra megnyitja kapuit az Ámos Imre, Anna Margit Emlékmúzeum, itt a művészet segítségével a traumák és veszteségek feldolgozásának témáját járhatott körül. Na, a Ferenci Múzeumi Centrumban kipróbálhatsz egy több mint 150 éves fotóeljárást. Na, a Skanzenben a hagyományok, a zene és a kézművesség kerül a középpontba. Lesznek népzenei koncertek, táncházak, sőt, még egy gasztrodetektív túrán is részt vehetsz. Sötétedés után pedig a fények veszik át a főszerepet, látványos audiovizuális installációk és fényfestések teszik még különlegesebbé az estét, például a Skanzen erdélyi tájegységének erdélyi épületeit. A program idején a Szabadtéri Néprajzi Múzeum egész este ingyenes közvetlen buszjárattal is elérhető, úgyhogy a közlekedés is jól megoldott. Már csak arra van szükség, hogy te is kimozdulj. A következő pillanatokban pedig a napsütést nem csak az égboltról kapjuk, hanem Szabó Balázstól is. A naphajóval utazunk tovább.

0: bárhol jársz, bármit csinálsz.
1: A Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
0: Minden magyar.
2: Kiborult poharak nyitott terasz ajtó. Őről a kávé nyílik a szem az ajtó.

0: közepén.
1: Halló magyarok! Induljon rutinból, jól a napot!
2: Ez a nap is elindul lassan, holnap pedig indulnak majd a múzeumok éjszakája rendezvénysorozat eseményei. Minden évben a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén tartják. A különleges este folyamán a múzeumok több száz eseménnyel várnak országszerte. Az idei megnyitót pedig majd az Iparművészeti Múzeumban tartják, ahol bejárhatod az intézményt, aminél aztán hamarosan rekonstrukció is elindulhat. A Rágyörgy villában egyébként múlt héten nyílt az Iparművészeti Múzeum Üllői úti főépületének építés történetét, az intézmény különleges díszítő elemeit, valamint a múzeum felújítási terveit bemutató kiállítás. Úgyhogy itt is sok érdekességgel találkozhatsz majd holnap este. Ma este pedig találkozhatsz a Carson Coma csapatával méghozzá Székesfehérváron a Fezenen. Tíz után az esti koncertre is hangolódhatsz velünk. Jön a Libi Kóka, hamarosan a Petőfi.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
5: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
4: Neked Sedacur Forte kell.
5: Sedacur Forte?
4: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Azt ki sem látsz a dugóból.
7: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
7: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
7: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
8: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
7: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
8: a Petőfi Rádióban.
6: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Találkozik két zenész.
9: Rögtön láttam rajtad, hogy nem egy sima fiú bandás csávó vagy.
10: Te meg túl jó vagy mulató zenésznek.
6: Az egyik sztár, a másik lúzer.
11: Ez az én dalom, én írtam.
12: Szerinted olyan könnyű slágert csinálni egy dalból?
6: Paul Rudd, Nick Jonas, életem legjobb száma a mozikban.
13: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezménnyel a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
14: Notino.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
7: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
1: Ez a Petőfi Rádió.
15: Marad a többnyire napos idő. Szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe. Elindult az új generációs kerékpárok tesztelése a fővárosban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
15: Aszfaltoznak az M2-es autóúton, Vác elkerülő szakaszán. A 42-es és a 43-as kilométer között a Budapest felé vezető sávot lezárták. A forgalmat a csomópont le- és felhajtó ágán keresztül terelik. A 4-es főúton Szolnokon, a Szent István-Tisza hídon a szerkezetet javítják. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, ezért torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
7: Hírek.
15: Érkezik az idei év első nagy hőhulláma, ezért holnaptól kedd éjfélig az ország egész területére másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hirtelen jött kánikula különösen megterheli a szervezetet, ezért a déli órákban kerülni kell a tűzőnapot, és fokozottan figyelni kell a megfelelő folyadékpótlásra. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg legkorábban a parkosítási munkálatok a Városligetben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is. Hangsúlyozta, befejezetlen épületek, torzók nem maradnak, de újak nem épülnek. A hazai benzinkutak többségénél már valamivel olcsóbb. olcsóbb az üzemanyag a védett tárnál. Erről számolt be a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint, ha a hormuzi szoros körüli konfliktus tartósan rendeződik, az üzemanyagár nagyobb mértékben mérséklődhet, majd reális szinten stabilizálódik. Megjelentek Budapesten az új generációs Bubi kerékpárok, megkezdődött a fővárosi közbinga rendszer megújításának tesztidőszaka. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, a BKK munkatársai és partnerei most zárt körben próbálják ki a bicikliket. Júliusban a Budapest Go bérlettel rendelkezők regisztráció után ingyenesen tesztelhetik az új bringákat. Az új rendszer összesen 3300 kerékpárral indul, amelyek közül 800 elektromos segítésű lesz.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Vízér szakértő Timotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
11: Petőfi Rádió. Időjárás.
15: Mindenütt derült az ég, napközben túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
14: A hírek után...
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
7: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt kívánok! Ez a Halló Magyarok mai, illetve eheti utolsó 60 perce, hiszen 2026. június 19-a mai dátum, egy pénteki napot jegyzünk. A magyar kedvencek pedig ebben az órában is kísérnek. Kezdés a Carson Comával, jön a Libikóka.
8: Itt egy újabb óra.
7: Kizárólag magyar zenét.

0: Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Ha a hétvégén a fővárosban leszed és családi programot keresel, akkor tökéletes választásra a Hajógyári sziget. Mától vasárnapig várnak a Generáli Gyerekszigeten, ahol minden program ingyenesen látogatható. Koncertek, bábelőadások, kézműves foglalkozások, cirkuszi programok és rengeteg játékos élmény a helyszínen. Az idei újdonságok között szerepel egy természetközeli relax kabin, ahol hangokkal, illatokkal és különböző érzékszervi élményekkel várják a gyerekeket, de saját kis növénykertet is készíthetnek azok, akik szeretnek kertészkedni. Különleges programnak ígérkezik a közösségi mesealkotás is. Itt minden gyerek hozzátehet a történethez egy szereplőt, egy helyszínt, egy eseményt, amelyekből a nap végére megszületik a sziget közös meséje. A nagy színpadon többek között Halász Judit, a Kaláka, az Apacuka és a Kiskalász is fellép. Emellett lesz állatcsimogató, ugrálóvár, társasjáték, cserkész ismeretekre is szert tehetsz, és a kézművesség is kiemelt figyelmet kap. Úgyhogy, ha szeretnéd a vakáció első hétvégéjét tartalmas családi programokkal indítani, a Gyereksziget bővelkedik a kínálatban. Mi pedig változatos zenei kínálattal bővelkedünk itt a Petőfin. A folytatásban mindjárt jön Nagy Bogival és Dessel a Jól leszek újra, de ha már a Gyerekszigeten jártunk, akkor jöjjön most az Áve Évával a Sziget itt a Petőfin.

0: jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Ez volt a Bohémien Betyárzal, az összefúj a szél, miközben szinte szélcsend uralkodik az országban. Pedig egy kis hűsítő szellő azért jól jönne, de a következő napokban inkább a rekkenő hőségre készülhetünk. Hogyha a nyáron vonattal vagy busszal indulnál a Balatonhoz, jó hír, hogy holnaptól indul a MÁV csoport nyári főszezoni menetrendje, addig, hanem sokan indulnak majd a vízpartra, itt a várható nagy melegben. Augusztus 30-áig sűrűbben közlekednek a járatok, és több férőhely is rendelkezésre áll majd a legnépszerűbb útvonalakon. Budapest felől, a Dunántúrról, illetve észak-kelet és Dél-Magyarországról is több járat indul a Balaton térségébe. Hogyha a kerékpárral vágnál neki az útnak, akkor figyelj rá, hogy minden vonaton lehet biciklit szállítani, ráadásul mindkét part felé közlekednek nagy kapacitású kerékpár szállító kocsikkal közlekedő járatok is. Ugyanakkor a biciklihez nem elég a kerékpárjegy, kerékpárhelyjegy is szükséges. És szintén fontos, hogy a balatoni Intercity és Express vonatokon a helyjegy kötelező, még akkor is, hogyha országbérlettel vagy Magyarország 24 napi jeggyel utazol. Hogyha pedig nagyobb társasággal vagy kerékpáros csapattal kelnétek útra, a MÁV azt kéri, hogy legalább egy héttel korábban jelezd az utazási szándékot, így biztosítani tudják a szükséges férőhelyeket. A főszezoni járatokról minden fontos információt, térképes segítséget egy helyen megtalálsz a MÁV csoport honlapján, úgyhogy érdemes oda is ellátogatni, hogyha utazást tervezel a következő hetekre, hónapokra. A következő percekre pedig tervezhetünk a No Sugarrel, ugyanis itt van az Amit a szív című daluk, a Petőfén.

0: Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Szép jó reggelt és jó munkát kívánok, ez volt Karamellel a Visszavágyom, és alig, hanem Mákata is visszavágyik már ide a stúdióba, hiszen 11 órától ma is programajánlatokkal érkezik majd. Aztán 13 órától a nyári szünet előtti utolsó koncertünk jön a Kozombolis csapatával, 1 órától Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon élőben nézheted is. Délután jön Megyesi Gábor este 7-től kívánságműsorral vár, 9-től koncertajánlatokkal, 11-től pedig a hazai gitárokban majd Fekete Laci, Pudovics Ábellel és Oletis Martinnal beszélget a gitárjáték szeretetéről, úgyhogy tarts velünk akkor is. És egy kis tévés vonatkozás a hétvége, illetve a következő hetek, hónapok kapcsán. Holnaptól indul a Közmédia nyári magazinja, a Nyár 26 a Dunán, hétfőtől szombatig délelőtt 10 órától 2, csak nem 1 órás részben jelentkezik a Réfülöpi mólóról az adás, míg vasárnaponként egy 75 perces válogatást láthatsz a hét érdekes, fontos pillanataiból. A Kárpát-medence értékeitől kezdve a kultúrán és a gasztronómián át, egészen az egészséges életmódig számos témát ölel fel a magazin műsor. Bővebben majd mindenről a jövő héten, most pedig a Kaukázussal vissza a magyar zenei kedvencekhez. A csapattal egyébként jövő héten az Őrségi Vásárban találkozhatsz egy ingyenes koncerten. Egyetlen szó, ez szól most a Petőfi.
3: Hey!

0: sok, mert műszakot indítani tudni kell.
1: A Csíkzenekar és Presser Gábor vezetett minket kézenfogva 11 óra magasságába. Az idei tanév utolsó tanítási napján zárul a reggeli műszak is. Köszönöm szépen, hogy felem tartottál. Most hétvégén lesz apák napja. Ez az ünnep azon apák tiszteletére van, akik nagy odaadással nevelik a gyermekeiket. Hogyha van ilyen a környezetedben, vagy olyan szerencsés vagy, hogy te is ilyen környezetben nőttél fel, na akkor egy kedves üzenetről semmiképp se feledkezz meg na a hétvégén. És ne feledkezz meg a bőröd védelméről sem, hiszen erős UV-sugárzás vár ránk a következő napokban. Nagy-nagy forróság mellett a megfelelő folyadékpótlásról is mindenképp gondoskodj, lehetőleg alkohol és cukormentes frissítők formájában. Valószínűleg a hőségriasztást sem ússzuk meg, úgyhogy az idősekre, újszülöttekre, krónikus alapbetegséggel élőkre fordíts fokozott figyelmet, hogyha van ilyen a környezetedben. Vigyázz magadra, még egyszer köszönöm, hogy velem tartottál az elmúlt 5 órában. Habocki Mátét hallottad. Hétfő hajnalban találkozunk, bármerre jársz, határon innen vagy túl, tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Gyógyító állatok.
3: Olyan közeget teremtenek, ahol nincs ítélkezés, és ők ugye feltétel nélkül szeretetet árasztanak.
2: Egy kiképző, aki mindent tud az állatokról.
3: Az egyik fő feladatunk, hogy állatokat mentünk, és akkor kb. 300-350 állatról gondoskodunk.
2: Amikor egy érintés is segít.
4: Mit éreztek, amikor a lovakkal lehettek?
5: Jó érzés.
2: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán.
0: Magyarországon van egy műsor.
6: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
0: Ez a Hajrá Magyarok.
6: Egyedül, vagy bandával.
0: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
7: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
6: Hajrá Magyarok!
0: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
6: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
8: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
0: A műsorajánló után
6: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
6: Ez a Petőfi Rádió.
9: Marad a többnyire napos idő. Az izraeli hadsereg ismét légicsapásokat hajtott végre Libanonban. Szezonális élelmiszereket ellenőriz a nébi.
6: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Burkolatot javítanak az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon. A 87-es és a 86-os kilométer között lezárták a külső sávot. A munkavégzés helyszíne mögött kisebb torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3033-380-as számra.
6: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
9: Az izraeli hadsereg hajnalban ismét légicsapásokat és tűzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, miután a zsidó állam szerint a Hezbollah megsértette a tűzszünetet. A támadásokban csaknem 20 életüket vesztették, köztük 4 izraeli katona. A légicsapások után Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok között mára tervezett tárgyalások. Hazatérhetnek a hantavírus járvány miatt Hollandiában karanténba került utasok és tengerészek. Az MVM Hondius fedélzetéről jelentette be az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. A hantavírus járványban 12 megerősített és egy valószínű esetet regisztráltak, 3 ember meghalt. A WHO vezetője közölte, hogy május eleje óta nem azonosítottak új fertőzést vagy halálesetet. A járványt egy olyan hantavírus törzs okozta, amely ritka esetekben emberről emberre is terjedhet. A nyári szezonális élelmiszereket ellenőrzik jövő héttől a Nébih munkatársai. A szakemberek elsősorban a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket vizsgálják. Az ellenőrök emellett kiemelt figyelmet fordítanak a bringás büfékben, a túraútvonalak mentén, valamint egyéb kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokra is. Az ellenőrzések augusztus 20-áig tartanak.
6: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Megkezdődött a csoportkör második fordulója a labdarúgó világbajnokságon. Az A csoportban Atlantában 1-1-re végződött a Csehország Dél-Afrika mérkőzés. A négyes másik találkozóján Mexikó 1-0-ra bizonyult jobbnak Dél-Koreánál Guadalajarában. Második sikerükkel a mexikóiak már a 32 közé jutottak. A B csoportban Svájc az utolsó bő negyed órában 4 gólt szerezve 4-1-re múlta fölül az utolsó 10 percben emberhátrányban futballozó Bosznia-Hercegovinát Los Angelesben. Ugyanebben a csoportban Kanada 6-0-ra kiütötte a meccset 9 játékossal befejező Katart Vancouverben. A labdarúgó világbajnokságon ma 21 órától az Egyesült Államok Ausztráliával, éjféltől Skócia Marokkóval mérkőzik. Holnap hajnali 2 óra 30 perctől Brazília-Haiti, 5 órától Törökország-Paraguay találkozót rendeznek. Az összecsapásokat az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió közvetíti. Nem játszik a Haiti elleni világbajnoki mérkőzésen Neymar. A brazilok sztárja ugyanis sérülése után még nincs 100%-os állapotban. A Santos támadója nem is utazik el a meccs helyszínére, Philadelphiába. Muhari Eszter bronzérmet nyert a franciaországi Antoniban zajló Vivo Európa bajnokságon a női párbajtőrözők versenyében. Olimpiai harmadik helyezett sportolónk az elődöntőben 15-10-re kapott ki az észt Katrina Lehisztől, aki végül kontinens bajnok lett.
8: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Mindenütt derült az ég, napközben túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
8: A hírek után...
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Vakáció, idézve az iskolás éveket is Dollit, hiszen itt a péntek és jön a vakáció, a nyári szünet sok-sok programmal. Ezeket részletezem mindig az Itthon-otthonban 11 és 1 óra között. Már is kezdünk, figyelj jegyzeteinne, hogy valamiről lemaradj.
0: Itt egy újabb óra.
8: Kizárólag magyar

0: sem fog szólatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mákkatával.
1: Vége a sulinak ma, nagyon sokan fognak útnak indulni, és nem csak az iskolások fogják ellepni például a Balaton partját, hanem mopedesek. Jön a Balaton parti moped party az 50 köbcenti alatti, 30 évnél idősebb motorok szerelmeseivel, hiszen 3 napos mopedes találkozót tartanak Keszthelyen. A rendezvény mottoja egyszerű, mint ahogy említettem, 30 év felett 50 köbcenti alatt. A hétvége naplementés gurulással indul majd Keszthely és Balatongyörök között, majd másnap a Festetics kastély előkertjében és a Helikon strandon folytatódik az esemény. A találkozó hangulatát felvonulás, vízparti mopedes együttlét, rákabili élőzene, kerékcsere verseny, különleges segédmotor kiállítás és tombola sorsolás teszi teljessé. Nagyjából összefoglaltam a programokat, az biztos, hogy majd az utolsó nap egy szabad programmal zárják a találkozót, a Balaton nyugati medencéje számos motorozható útvonalat és program lehetőséget kínál, tehát a résztvevők kedvük szerint fedezhetik majd fel Keszthely környékét. Ne feledd tehát Balatonparti moped party. Itt a Petőfi pedig sok-sok további programötlet minden hétköznap 11 és 1 óra között.
0: Ez a legújabb.

0: Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Ezúttal a Balaton környékéről, ami egyébként picit már nyárvégi arcát mutatja, hiszen egyre jobban apad és a párolgás mértéke a következő időszakban a kánikula beköszöntével bizonyára fokozódni fog. Tovább csökkentve a jelenleg is alacsonynak számító 78 cm-es vízállást. Viszont rengeteg program kínálkozik a Balaton környékén, például utcazene kavalkád Siófokon. Ez már a második, amikor megtartják ezt az eseményt, és a város különböző pontjai alakulnak át, rögtönzött koncert helyszínekké, és élőzene kíséri majd a sétát, a találkozásokat és a balatoni városi pezsgést. Az eseményen fiatal tehetségek és tapasztalt zenészek váltják egymást, hogy közvetlen, felszabadult formában szólítsák meg a járók előket. A hangsúly tehát nem a színpadokon, hanem a pillanatokon van. Egy dal erejéig megállni, belehallgatni egy ismeretlen zenész játékába, majd tovább indulni, vagy épp ott maradni, mert magával ragad a hangulat. Az utcazene kavalkád igazi városi fesztivál élmény kínál tehát, ahol a zene természetes módon simul bele Siófok nyári ritmusába. A különböző helyszíneken felcsendülő dallamok változatos műfajokat képviselnek, így tehát mindenki rátalálhat arra a stílusra, amihez éppen kedve van. Élőzene tehát több helyszínen is, Siófokon, sokszínű zenei világ, közvetlen hangulat, spontán találkozás, a hajóállomáson, a dísztéren, a Millennium Parkban, Rózsakertben, a Koktélbárban, vagy a Jókai Parkon, esetleg a Zsilipnél. A Siófokon jársz, ne feledd! További programötletekért pedig tarts velem itt a

0: stúdióban.
1: Megkata, hello, mindig hozom aktuálisan és részletesen, hol és milyen programok várnak rád. Szent Iván napi vigadalom sok helyen az országban, például Békés Csabán. Ez is a nyári napfordulóhoz kapcsolódó hagyományokat idézi, néptánccal, népzenével, kézműves foglalkozásokkal és közösségi programokkal. Mesterség bemutatók, játszóház, mesemondás, tánctanítás, táncházak is várják az érkezőket, miközben a programok a Szent Ivánéhez kötődő szokásokat is közelebb viszik a látogatókhoz. Az ünnepi hangulat egyik leglátványosabb eleme a Szent Iváné tűzgyújtás, az ösztánc és a hagyományos tűzugrás lesz. A régi hiedelem világban a tűz ugye a megtisztulást, az egészséget és a szerencsét jelképezte, így a szokás ma is különleges része a nyár közepi ünneplésnek. A Békés Csabai Szent Iván napi vigadalom tehát jó alkalom arra, hogy gyerekek, felnőttek együtt kapcsolódjanak a magyar néphagyományokhoz, és közösségi élményként éljék meg az év egyik legkülönlegesebb nyári estéjét.

0: Petőfi Rádió minden magyar, további sok-sok programötlettel. Ha van kedvenc strandod, jelezd melyik az, szívesen meglátogatjuk mi is. 0630303380, ez a számunk ide SMS-ben és Viberen is üzenhetsz. A legfrissebb hírek után pedig jön a Kompakt Diszkó és a Hősök.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
4: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei Múzeumok Éjszakáján, június 20-án. Összegzette több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a Múzeumok Éjszakája Facebook oldalán. Június 20, Múzeumok Éjszakája. Ne hagyd ki!
6: Drágám, az a tányér a dédié volt.
7: Van jobb ötletünk a feszültségenyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
10: Vagy ki sem látsz a dugóból.
9: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
10: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
9: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
10: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
9: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
10: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
9: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
10: a Petőfi Rádióban.
11: Nyár, vízpart, napfény, és amit nem vártál.
12: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
11: Ne várj, használd az Urzinolt!
12: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: A reklám után... frissebb információk első kézből.
9: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
10: Ez a Petőfi Rádió.
13: Marad a többnyire napos idő. Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. A vártnál nagyobb volt a használt autópiac forgalma májusban.
10: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Szallagkorlátnak ütközött egy autó az M7-es autópályán a Balaton felé vezető oldalon. A sérült jármű a 28-as kilométernél a belső sávban vesztegel. A helyszínen már 2 kilométeres a torlódás. Erős a forgalom az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon. A 30-as kilométertől a 20-as kilométerig a terelésben szakaszos a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3033-180-as számra.
10: Petőfi Rádió.
9: Hírek.
13: A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok, állam és kormányfői a tegnap kezdődött uniós csúcson. Magyar Péter miniszterelnök közölte, kiállt az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett. Felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. Az izraeli hadsereg hajnalban ismét légicsapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, miután a zsidó állam szerint a Hezbollah megsértette a tűzszünetet. A támadásokban csaknem 20-an életüket vesztették, köztük 4 izraeli katona. A légicsapások után Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok között már a tervezett tárgyalások. Orosz légitámadások érték hajnalban Ukrajna északkeleti és középső részét. Dnipropetrovszk megyében egy kislány meghalt, egy nő pedig megsérült. Harkiv megyében 10 ember, köztük 4 gyermek megsebesült. Találatért 2 hajót is a Fekete-tengeren. 3 ember életét vesztette, 7 másik megsérült. Májusban ismét kiemelkedő volt a használt autópiac forgalma. 84 ezer személygépkocsi cserélt gazdát, ami éves összevetésben 6,8%-os növekedést jelent, közölte az egyik hazai járműértékesítési portál. A forgalom túlnyomó részét az idősebb és olcsóbb járművek adásvétele adja. A gazdát cserélő autók több mint 60%-a legalább 15 éves.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: A túlnyomóan napos idő mellett az északkelet, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. A kánikula miatt másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos holnaptól kedd éjfélig. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatódik az Itthon, otthon a Petőfi Rádió program ajánló műsora, mindent megtudhatsz az előttünk álló eseményekről. Ezeket hozom, részletezem, és természetesen, ha valami kimaradna, akkor csatlakozz te is bátran. 0630-30-30-380 a számunk. Nyári napforduló, múzeumok éjszakája, apák napja, mind itt van előttünk.
10: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Holnap este múzeumok éjszakája, majd színházi piknik például Kaposváron, 4 esemény, és délután 3 órakor vasárnap már nyitnak is a kapuk pikniknyitóval és vendégfogadással. A kreatív krétakör gondoskodik majd a játékos cirkuszi hangulatról a színházparkban. Zsonglőrködéssel, akrobatikával és vándorcirkuszi elemekkel lehet találkozni, illetve a délután folyamán egymást váltják a gyerekprogramok, koncertek, színházi játékok és látványos bemutatók. Különösen sok programot kínálnak a család sok számára, hiszen lesz táncház is a Somogy zenekarral, az Illaberek Bábszínház Robin Hood előadása is várja az érkezőket, de lesz gólyalábas műsor, valamint Rutkai Bori bandája, akik gyerekkoncerttel készülnek. Emellett népi ügyességi játékok várják a gyerekeket, lehet kézműveskedni, lesz arcfestés, hajfonás, elektromos autók, óriás buborék fújás, sárkányeregetés és mesesarok is várja a kicsiket. Az esti órákban a zenés és látványos programok pedig előtérbe kerülnek, fellép a Magyar Honvédség Kaposvár helyőrségi zenekar, de láthatsz venezuelai spanyol gitárművészt, illetve magyar hegedű művészt is, illetve az este tűzsonglőr show-val és a Csiki művészeinek nosztalgia koncertjével zárul majd. Több kísérő program is kapcsolódik ráadásul az eseményhez: fotókiállítás, rajzkiállítás, foto.könyvtár.múzeum.keltető.pont és Masaryk évtár.pont is. A szervezők plédeket és babzsákokat is biztosítanak a kényelmes piknikezéshez. Színházi piknik tehát Kaposváron a színház Parkban vasárnap délután, itt a Petőfin pedig. Sok-sok további programötlet, már is mondom a részleteket, tarts velem!

0: Szerencsére számtalan lehetőség van a kikapcsolódása és a feltöltődése. Aktuálisan is mindig részletesen számolok be az előttünk álló programokról. Ha itt ott valahol valami kimaradna, jelez 06 30 30 30 380, SMS-ben is Viberen minden részletet várok. Ha pedig jártam el a Szigligeti várban, amikor leszállt az este, nem tudom milyen látvány fogadott, most képzeld el azt, hogy Szent Iván éjszakája előtt fáklya fény világítja meg a falakat, a vár ilyenkor egészen más arcát mutatja, kár is lenne kihagyni. Holnap Szigliget vára, tehát varázslatosan átalakul, ahogy lemegy a nap, egy különleges esti túra veszi kezdetét a középkori falak között. A 71-es útról érkezve, ha elhagyod az autót a település szélén létrehozott parkolóban, elindul az gyalog a macskaköves úton felfelé. Az estét félúton egy fagyival is kezdheted, mielőtt nekivágsz a következő emelkedőnek, biztos jól fog jönni az energia. Egyébként ezen az estén a vár életre kell, ahogy említettem, fáklyák fénye, ágyúdörgés és a várvédő vitézek látványos, olykor humoros bemutató idézik meg a múltat. Középkori zene és tánc kíséri közben az estét, a vár legmagasabb pontján pedig jelző tűzlobban majd, úgy, ahogy egykor a környék várai is üzentek egymásnak. A Hegyesdi, Csobánci, Sümegi, Fonyódi, Szigligeti vidézek így kommunikáltak egymással. Korhű ruhába öltözött vezetők mesélnek majd a vár titkairól, miközben lassan ugye ránk sötétedhet itt a Balaton felett. Rétegesen érdemes öltözni, bár azért szerintem az esték is nagyon kellemes időt ígérnek. Kényelmes cipő, talán ez még fontosabb, és esetleg egy zseblábbal lefelé jövet lehet, hogy jól fog jönni. Fáklyás várlátogatás, ez vár tehát a Szigligeti várban, további sok-sok programötlet pedig a Petőfin, tarts velem!
1: Sziasztok, Szájánói vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.

0: Otthon van programod. A stúdióban.
1: Pálkata, hello, 11 és 1 óra között részletezem, hogy hol és milyen programok várnak rád. Figyelj, jegyzetelj, aztán indulj, és utána várom az élménybeszámolókat, illetve egyéb jó programokat, ha valami kimaradna, akkor jelez 0630 30 33 180 a számunk. Tatai sokadalom, most már 26. alkalommal a Tatai Angol kertben, hamarosan Grillus Vilmus koncerttel, ünnepélyes megnyitóval, a Fitos Társulat örömtáncával, majd a Magyar Banda koncertjével és táncházzal. Sok kézműves mesterség bemutató, mesekocsma, borterasz és népművészeti vásár is várja az érkezőket. És ne feledjük, minden évben jön egy éjszaka, amikor múzeumok, galériák és kulturális terek százai egyszerre nyitják ki a kapukat, a fővárostól a kisebb településekig, emlékhelyek, kulturális központok, galériák készülnek, tehát, hogy helyben is elérhetővé tegyék az értékes, szórakoztató és gombolatébresztő programokat. Több mint 450 intézmény és kiállító hely várja tehát az érkezőket a múzeumok éjszakáján, amire a részvételhez egységes karszalag szükséges, ezzel minden csatlakozó múzeum látogatható, illetve a budapesti múzeumok buszok is ingyenesen vehetők vele igénybe. Múzeumok éjszakája, a részletes helyszínek, illetve térkép a hivatalos oldalukon érhetők el a muzei.hu-n.

0: gyújtsá világot.
1: Petőfi Rádió minden magyar sok-sok programötlettel aktuálisan részletesen ilyenkor 11 és 1 óra között az Itthon Otthonban. Közeleg ugye a nyári napforduló, és egyébként Keresztelő Szent Jánoshoz kapcsolódóan Szent Iván éj a tűzről, a tisztulás és a néphagyományokról szól. Sok program fűződik ehhez. Hallgatónk írta, hogy például Székutason is lesz tűzfesztivál, illetve főzőverseny és történelmi hagyományőrző egyesület is készül többféle bemutatóval, például páncélos vívás technika, parasztolimpia, rovásírás előadás, ezek mind-mind szerepelnek a programok között, illetve védőfelszereléssel fémkardok, pajzsok, páncélok, amiket meg lehet nézni, középkori ruházatokat fognak bemutatni, ki lehet próbálni a nemezelést, a bőrművességet, kis pajzsot festeni, de ezen kívül vívás technikai bemutatóval, szivacskardos bemutatóval is készülnek, illetve középkori tábori életképet kaphatunk majd, ruházati előadás is lesz, páncélos és porgári vívás technika bemutató, tényleg csak, hogy egy párat említsek a sok közül, Székutason tehát, ahol még lovaskocsikázni is lehet. Köszönjük az információkat Bettinek is, Szombathelyen is, Szent Iván nap alkalmából sok érdekesség várja majd az érkezőket. Itt nálunk a Petőfin pedig most már lassan elérkezünk egy órához, úgyhogy beharangozom gyorsan a mai élő stúdió koncertet, a Kozombolisztól kapjuk. Pár perc is kezdünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Idén-nyáron a Duna színes élményekkel várja.
5: Milyen nyár vár rád?
3: A legjobb zenék, nyári történetek.
6: Fölfedezzük a hazai várakat, kastélyokat.
3: Különleges ízek.
7: Nem akarsz minden nap főzni rám?
3: Izgalmas programok.
8: Fantasztikus!
3: Emlékezetes találkozások.
9: Na, elmondom, mik a legendák.
10: Mondjad.
3: A Kárpát-medence ezer csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
11: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
11: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
2: Ez a Petőfi Rádió.
12: Marad a többnyire napos idő. Az izraeli hadsereg ismét légi csapásokat hajtott végre Libanonban. Kigyulladt Ausztriában egy magyar rendszámú turista busz.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M7-es autópályán, a Balaton felé vezető oldalon. A sérült jármű a 28-as kilométernél a belső sávban vesztegel. A helyszínen már 3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
11: Hírek.
12: Az izraeli hadsereg hajnalban ismét légi csapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, miután a zsidó állam szerint a Hezbollah megsértette a tűzszünetet. A támadásokban csak nem 20 életüket vesztették, köztük 4 izraeli katona. A légi csapások után Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok között már a tervezett tárgyalások. Jelzett turistautakra, köztük a Kék túra egyes szakaszaira is kerülhetett az egészségre rendkívül veszélyes azbesztel szennyezett kőzüzelék, a Magyar Természetjáró Szövetség tájékoztatása szerint. A potenciálisan érintett, eddig nagyjából 35 kilométernyi útszakaszt a szövetség egy folyamatosan frissülő online térképen tette elérhetővé. Szakértők szerint az egyszeri átsétálás nem jelent komoly kockázatot. Kigyulladt Ausztriában egy magyar rendszámú turista busz, amelyen több mint 30 ember, köztük 27 magyar fiatal is utazott. Az égő buszról mindannyian sértetlenül leszálltak, közölte a Telex a helyi sajtóra hivatkozva. A tűzoltók eloltották a lángokat, a fiatalokat pedig pótlóbusz szállította tovább. Ma van az utolsó tanítási nap a köznevelésben, kezdődik a nyári szünet. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a kormány egyelőre felfüggesztette, emlékeztetett a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a Kossuth Rádióban. Horváth Péter szerint a motiváció növelésére, az adminisztrációs terhek csökkentésére és a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbbá tételére lenne szükség. Különleges magángyűjteményekből származó, a 16. század és a 20. század eleje között használt szabályokból nyílt időszaki kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban. Az augusztus végéig látható tárlaton a közönség 18 egyedi díszes fegyvert tekinthet meg.
11: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Marad a túlnyomóan napos idő, de helyenként még előfordulhatnak futózáporok. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. A kánikula miatt másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos holnaptól kedd éjfélig. Részletes híreink a hírodó.hu oldalon olvashatók.
11: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
11: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Tört a nyári szünet, nálunk pedig ma is élő stúdió koncert. Nézd be hozzánk Facebook oldalunkon vagy YouTube csatornánkon. Itt van a stúdióban az, aki közel 20 éve ötvözi a ska, a reggae, a pop és a mediterrán zenei kultúra elemeit. Szuper hangulat lesz. Jön Kozombolis!

0: magyarok. Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
1: És Kozombolisszal, na hát, nosztalgikus pillanatok járnak át itt. És szerintem téged is, Péter. Mi találkoztunk még nagyon régen más csatornán, zenei csatornán, és hát tényleg komoly múltunk van, szóval itt jöttek nevek, történetek, mindenféle, és azt számoltam egyébként, hogy annyi idő telt el azóta, mióta találkoztunk, mint ahány évesek voltunk akkor, szerintem úgy nagyjából jó, kicsit
2: hát,
1: plusz-minusz.
2: Majdnem.
1: Igen. És nem változtál semmit, jól nézel ki?
2: Hát köszönöm szépen, mit iszol?
1: Na, mert itt kikészítettem mindent, úgyhogy majd a cseket adom nem sokára. Na, nem egyedül érkeztél, egyébként egy fantasztikus csapattal, rengetegen vagytok, gyorsan bemutatod a többieket?
2: Igen, hát lassan 20 éves egyébként, idén 20 éves a zenekar, azt elmondom nektek, és a doboknál Heller Péter, zongoráknál Berez Zsolt Miklós, harsonánál Szabó Lóránd, trombitánál Farkas Róbert, a basszusgitároknál Bújdosó László, és a gitárnál, szólógitárnál Rontó Ágoston, azaz Guszti.
1: 20 év, rengeteg idő.
2: Ja.
1: Nagyon sok minden történik 20 év alatt, és hát amikor te berobbantál a köztudatba, az a jó 2000-es évekbe,
2: 2000-es évek inkább ilyen vége közepe,
1: vagy
2: 2006 hát, volt az
1: igen,
2: első.
1: Igen, közepe. Igen, tudom, pontosan emlékszem ezekre a dátumokra.
2: Okay. Én nem.
1: Dehogy nem. Na és akkor hoztál egy olyan stílust, ami több mindent, már így műfajilag több mindent is ötvözölt, ebbe volt ska, reggae, pop, és ilyen jó kis mediterrán zenei kultúra.
2: Igen.
1: És ez hát, nagyon bejött.
2: Hát igen, az akkor még nem volt ez annyira nagy divat, tehát abban a V-betű zenetelevízióban, ahova ugye sikerült úgymond bennem magam, vagy
1: nyugodtan azokban... Nyugodtan kimondhatod, nincs már a Vivára, gondolsz, igen.
2: Akkor például a voltak egy cool tévék, meg igen, ilyenféle igen. dolgok, meg a nagy kereskedelmi rádiócsatornák, oda azt mondták, hogy ne is álmodjak róla, hogy lesz. Azóta is egyébként szeretném megköszönni nektek is egyébként, meg más rádióknak is, hogy azóta is töretlenül a zenétől felforralva érem című dalt 20 éve játsza.
1: Ez beleégett az embernek a sikereibe.
2: Én nagyon büszke vagyok rá, és nagyon boldog vagyok egyébként, ezt elmondom nektek. Persze nem vagyok annyira büszke, és nem vagyok annyira boldog, mint azok, akik ma államvizsgáztak. És sikeresen.
1: Gratulálunk nekik. Na igen, hát egy kicsit akkor itt elkanyarodtunk. Természetesen a legnagyobb slágerek fognak felcsendülni, ha itt a Petőfi
2: stúdióban. Csak saját dalokkal érkeztél.
1: Igen, hát mi mással. És hogy érzed ezt egyébként, ezt a röpke 20 évet, ami így eltelt?
2: Hát a felére nem emlékszem. A másik fele jó volt egyébként, csak jó, rövid volt. Úgyhogy most azt tudnám mondani, egyébként szerintem sokan egyet fognak érteni velem, akik hasonló korúak, mint én, hogy nincs az a pénz, amiért elcserélnék egy napot is bárkivel, vagy bármiért.
1: Akkor ezek szerint te is megélted minden pillanatát, ahogy ez kell.
2: Abszolút.
1: Jó volt. Mi egy korosztály vagyunk, úgyhogy abszolút adom. Igen. Nagyon jó volt ott 2006 környékén. Igen.
2: A legjobb volt.
1: A legjobb, igen. Na, emlékezzünk vissza a dalokban erre az időszakra, és akkor várjuk természetesen a hallgatói hozzászólásokat is a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján. Mivel fogtok kezdeni?
2: Hát én arra gondoltam egyébként, hogy valahogy lepjük meg a közönséget, hogy azzal a dallal, amit egyébként is játszotok, a zenétől felforra vélem című dallal fogunk beindulni. Azért, mert hogyha valaki nem is ismerné esetleg a zenekart, bár mondjuk azt gondolom, hogy már végig turnéztük kb. 100-szor az országot, durván, és valaki nem tudná, a zenétől felforra vérem című dalt biztosan ismerni fogja. Ezért ez lesz a belépőnk.
1: Hát de nem, ahogy beléptem én is a stúdióba.
2: Hát ezt énekelted, igen.
1: És
2: igen.
1: Ez volt az első,
2: és még abba hagytad, mielőtt még jogdíjas lett volna.
1: Igen, igyekeztem. Na hát a zenétől felforra vérem most itt a Petőfin élőben, a Kozombolisz, figyelj!
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban, Kozombolisszal, a zenétől felforr a vérem, hát mindenki kívülről fújja szerintem, mert hogy igen, szóval egy 20 éven átmegy ez a dal, 20 éve már pörög-pörög folyamatosan,
1: nem
0: kopik ki, nagyon durva, igen, és Alex is írta, hogy mennyire szerettem ezt a dalt, óriási. Minden látható a Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, itt is hozzászólhatsz a műsorhoz, lehet kérdezni természetesen, és hát tulajdonképpen így fel is tettük az írápontot, nincs még vége a stúdió koncertnek, innen megyünk tovább, tarts velünk a Petőfi.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban, a stúdióban.
1: Kozombolisz, láthatsz te is mindenkit Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, lehet hozzászólni is a műsorhoz természetesen itt és kérdezni. Hát Kozombolisz, aki a hazai klub és fesztivál élet állandó szereplőjévé vált az elmúlt 20 évben, és kitörölhetetlen a memóriánkból a zenétől felforra vérem című számnak az egész teljes szövege, amit az előbb ugye hallottunk, és téged ismerve, ugye de te egy ilyen örömteli srác vagy, és ezt is közvetíted a dalokon keresztül.
2: Nincs rávokom, hogy ne az legyek.
1: Na, hogy csináljuk ezt?
2: Szeretem
1: nem
2: az országomat,
1: megy.
2: Szeretem a családomat, szeretem a barátaimat, és szeretek mindenhova elmenni, ahova hívnak, és amikor visszatérek, akkor mindig szeretettel fogadnak. Szerintem ennél több nem kell.
1: Oké, nem mindenki képes erre.
2: Hát akkor legyen. Akkor legyen képes.
1: Jó, neked mi a titkod? Alapvetően ilyen pozitív szemléletű vagy akkor valószínű.
2: Nem tudom, egyszer így alakult. Azért is írtam egyébként például ezt a Zenétől felforra vérem című dalt, azért írtam, mert pont ez a Gajda László, akiről beszéltünk ennél a nagy kiadónál, ahol lettem, itt a műsor közben beszéltünk, azt mondta, hogy figyelj, Petikém, ez a piac nagyon kicsi, nehogy csalódjál, ez nem egy ilyen nagy dolog, és ezért írtam azt, hogy valaki azt mondta, ne higgy, mert csalódni fogsz. Tehát ez igazából erről szól. És én mindig arra gondoltam, hogy én szerettem volna azt érezni, amiket a dalaimban próbáltam átadni, és azok az én illúzióim voltak, és ezt szerettem volna valahol így megélni, és egyszer csak úgy alakult, és úgy maradtam. És mindig féltem tőle, minden évben nagyon féltem tőle, hogy elmúlik ez a jó érzés, de nem múlt el.
1: Tehát akkor előre megírtad a pozitív sorsodat.
2: Igen.
1: Ez jó?
2: Igen.
1: Egyébként állítólag így kell csinálni.
2: Ez az igazság.
1: Ugye? Na és akkor itt a példa.
2: Pedig akkor még nem is volt mesterséges intelligencia, ugye? Aki megmondja nekem, hogy mit csinálja.
1: Igen. Ma már nehezebb egyébként, mint akkor, annó 2006 környékén?
2: Én nem tudom, hogy nehezebb. Fogalmam sincs. Tehát, hogy például akkor még én szolnoki fiú vagyok, akkor még az is nehéz volt, hogy hogyan jutsz el mondjuk Szolnokról Budapestre, mondjuk nem egy jó módú családból. Tehát nem azt mondom, hogy szegély, de hogy azért egy átlagos családból is egy komoly kihívás mondjuk az, hogy honnan van autód, vagy vonatjegyre pénzed, vagy akármi. Tehát úgy mondom, és akkor ezt minden héten megcsinálni mondjuk egy kiadónál, azért mit tudom, nyilván könnyebb volt annak, aki mondjuk budapesti kötődésű volt. Természetesen. Én azt gondolom, most így, hogy az internet világa meg ilyen gyorsabb minden, szerintem inkább könnyebb, viszont ebből a szempontból nehezebb, hogy most az ego egyébként szerintem indokolatlanul is sok mindenkinél jelen van.
1: Uh-huh. És arra emlékszem még, hogy az első ilyen szemben láthatóan nagyobb összegű keresetedet, azt mire költötted? Először autóra, vagy mit vettél?
2: Hát én nem tudtam, hogy van jogdíj. Szerzői jogdíj. Az összes dalban ugye nyilván saját dalokkal jöttünk.
1: Nem olvastad el akkor a szerződést, amit aláírtam.
2: Nem, csak én csak mindig leadtam, volt Petrus Bea, és akkor mindig oda mentem hozzá. Az artisthoz, és akkor mindig aláírtam, meg odaadtam a dalokat. És akkor egyszer csak jött egy üzenet, hogy nem is tudom már SMS, vagy nem tudom mi, vagy nem is a bankban, akkor még volt az a BB bank, és akkor bementem, és mondták, hogy jött egy összeg. Mondom, honnan nekem? És egy olyan összeg volt, amit így mondtam, hogy akkor kivenném. Hát, hogyha ki tudják fizetni, akkor odaadják. És ki tudták, és teletömködtem a zsebeimet, és így járkáltam az utcán, hogy biztos, hogy nem adom. Ha téves, akkor se. Aha. Tehát nem tudtam, hogy jár jogdíj. Most már nyilván, már akkor is egyébként én voltam flúgos ehhez, tehát már akkor is ipari volt a zene, meg ipari volt a populáris zene, tehát mindenki pénzt keresni ment legtöbbje a populáris a zenésznek. Igen, ennek a szakmának, vagy nevezhetjük így. Én nagyon élveztem azt, hogy ezt tehetem. És nekem ez egy ilyen kikapcsolódás volt, vagy inkább egy elszigetelődés, úgymond a való világtól, egy próbaterem, egy stúdió, vagy bármilyenek, ez ünnep volt számomra.
1: De van zenész múltad egyébként, vagy ez honnan jött?
2: Hát az hogy lehet, hogy zenész múlt? Hát egész életemben csináltam, vagy
1: gitározom. Jó, csak azért kérdezem, hogy honnan alakult ez így mostanáig?
2: Hát az utcánkban volt egy fiú, P. Zsoltnak hívták, Csaba ráadásul, P. Csaba, és ő tanított meg egy pár akkordra, és rögtön csináltam egy zenekart, és már fel is léptünk. Uh-huh. Egy hónap múlva.
1: Hopp, eltelt X idő, és most meg itt a Petőfi Rádióban folytatódik tovább az élő stúdió koncert. Mivel?
2: Mintha a testvéred volna, ez a következő dalunk címe, ez pedig egy nagyjátékfilmnek lett a főcímdala, amiért egy forintot sem kaptam, Viszont én vagyok a szerző, az volt a nagyon jogdíj ebből is, de akkor még nem így történt, és akkor volt még, szegény Isten nyugtassa, Szohár Ferencnek hívták az egyik producert, és azt mondta, hogy nem tudjuk, azt mondja, hogy a dal vagy a film lesz sikeresebb. Egyébként ez a Zsiguli című nagy játékfilm, Szőke András rendezésében egyébként ő is egy jó fej, és mindenki, aki szerepelt ebben a filmben, és én nekem sikerült egyébként elcsípni azt, hogy megírhassam a főcímdalát. Ennek a címe az lett, hogy Mintha a testvéred volna.
1: És most itt hallatjuk élőben a Petőfi Rádióban Kozombolisztal.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: és akkor nem lesz több bomba.
1: Kazonvali Szélés Stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban. Hát a trombita nagyon hozza a nyári vízparti életérzés. Minden dalban, imádom. Sziasztok, srácok! Egy óra örömzene vártuk. Jennifer-től jött az üzenet, és mindenféle szívecske táncosikon. Hát elképesztő, hogy mi mindent
2: anyádnak
1: küldenek. Egyébként ebben a dalban is ugye szóba kerül az elfogadás, és a másik dalban ugye a zenétől felforra vérembe is, hogy jobb adni, mint kapni. Tehát olyan már-már ilyen klisének, vagy ilyen közhelynek számító gondolatok, de közben meg tényleg ott van benne az igazság. Fontosnak tartottad ezeket megjeleníteni ezekben a
2: mindenképpen,
1: dalokban?
2: Mindenképpen. Azért én azt gondolom, hogy mindig, hogyha valaki dalt ír, vagy bármilyen szöveget, vagy ilyesmi, az biztos, hogy beleteszi önmagát, vagy önmaga sérelmeit talán, vagy gondolatait, esetleg a vágyait, biztos vagyok benne, hogy számít. Én akkor nem gondolkodtam ezen tulajdonképpen nagyon sokat, hanem csak egyszerűen megírtam. És ott vannak olyan dalaim, amit például évekkel később gondoltam, hogy azt én írtam, miről szól. És akkor jöttem rá, hogy miről szól. Amikor megírtam, akkor igazából csak leírtam.
1: Jött belőled. Uh-huh. Jó gyerekkorod volt?
2: Igen, nagyon jó gyerekkorom volt.
1: Mert ez a pozitív szemlélet akkor azért nyilván valahonnan jön?
2: Hát az tulajdonképpen az egyszer csak jött. Tehát nem éreztem. Volt, kiskoromban jól éreztem magam, utána nagyon nem, és utána volt egy pont, amikor egyszer csak nagyon jól éreztem magam, és úgy maradtam. Nem tudom.
1: Mitől? Mi történt?
2: Fogalmam sincs. Nem tudom, de mondom, nagyon sokáig féltem tőle, hogy elmúlik, de eddig még nem múlt el.
1: Na, szóval. De hát akkor ezek szerint nem tudom, ilyen beállítottságú vagy, nem? Vagy vonzod ezt?
2: Igen, csak hogy is mondjam neked, nem akarom elvinni a műsort ebbe az irányba, de azért elmondom neked, hogy azért nagyon-nagyon-nagyon sokat tesznek azért emberek, hogy ne így legyen. Nem csak velem, hanem egymással, vagy úgy mondom, tehát ez nem egy jó dolog, hogy az embernek jó kedve van, vagy jól érzi magát. Ez valahogy mi ilyenek vagyunk, hogy ezt annyira nem szeretjük. És én ezen gondolom, hogy kellene változtatni, hogy örüljünk más örömének. Mert ez fontos.
1: Igen. Na már is innen folytatjuk tovább. Kazonvali Szélés Stúdió koncert. Itt a Petőfin ebben az órában. Ha szeretnél csatlakozni, látni is, akkor őket a Petőfi Rádió Facebook oldala itt van továbbra is. Itt írhatsz, üzenhetsz, kérdezhetsz te is.
3: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben.

0: Magyarok. Élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban
1: Kozomboli, azt írják a boszi csajok, hogy nagyon profik vagytok, imádnak titeket, 10 aranycsillagos, úgyhogy köszönjük szépen. És Marcel is itt van. Értékelje már Kozi ezt a 20 évet, hogy élte meg a zenekarban a barátaival és társaival?
2: A legkirályabb dolog a világon, és nagyon hálás vagyok mindenkinek, de tényleg mindenkinek, aki ehhez hozzásegített. Tehát, hogy nyilván a közönségnek, annak, aki lehetőséget adott például azoknak, a szervezőknek nyilván, akik meghívnak a műsorokba, tele vagyunk hál' Istennek bulikkal azóta is. Én nálam ez egy ilyen létkérdés, úgy gondolom. Hozd majd a napszemüvegemet, légy szíves, Arnold. Most.
1: Elérzékenyültél?
2: Kicsit. Na.
1: Nem készült ilyen szövegekkel. Na hát ez díjátadókon szoktak ilyeneket mondani, hogy kinek köszöni meg az ember az elmúlt időszakot.
2: Ez nekem egy díjátadó ez a 20 év. 20 éves a zenekar. Azért szerintem azért ez egy komoly dolog, én úgy gondolom.
1: Hát nem viccelj. Ugye arról beszéltünk, hogy élted meg az első jelentősebb összeget, amikor megérkezett rá, de soha váratlanul
2: a második számádra. Összeg 5-szor annyi volt.
1: De gondolom autóvásárlás az ott volt az első között, nem?
2: Nem. Nekem nagyon későn lett autóm egyébként.
1: Tehát, mire költöttél? Gyűjtöttél?
2: Elkajáltam.
1: Elkajáltad?
2: Egy 8 kilóval nehezebb lettem kb. Fél éven belül. Ez köszönhető egyébként kedves barátomnak, Bencének, mert egy foci közben elszakadt a keresztszalagom, és akkor nem tudtam mozogni, közben volt pénzem enni, mármint úgy, hogy jó kajákat, hogy megálltam mindenhol. A rossz részét nem mondom, hogy még mire költöttem, de nem ilyen illegális dolog, hanem akkor még legális volt, ugye, mit tudom, ilyen nyerőgépek, stb. Aha. Ezért nem vagyok álszent ember egyébként, nem is akarok az lenni.
1: Meglátod a sok pénzt, és még többet akartál, és még annál is többet, és akkor gondoltad, a szerencsejáték majd ebben segít.
2: Nem, inkább nem tudtam bele mit kezdeni. Uh-huh. Tehát, hogy mondjuk, képzeljétek el, hogy mondjuk van egy összeg, amiből mondjuk kijössz egy hónapban, és akkor mondjuk egyszer csak úgy mondjuk 10-szer annyiből kell kijönni.
1: Igen, hirtelen. Na, oké.
2: És ez normális dolog egyébként.
1: Mikor érezted azt, hogy híres vagy, hogy megérkeztél, hogy ismer az egész ország?
2: Hát az is érdekes volt, mert én azért nem foglalkoztam ezzel túl sokat, hanem például mentem mondjuk bárhol, és akkor mit tudom, egyszer csak úgy jöttek, így körülöttem, ilyen emberek lettek. Mondtam, ezek mit várnak, valami ingyen adnak valamit, és akkor közben kiderült, hogy igazából így hozzám akartak oda jönni. Nem tudom.
1: Tehát... Ugye most itt arról az időszakról beszélünk, amikor még nem volt közösségi média, talán így akkor kezdett el bontogatni szárnyait, tehát hogy akkor még nem láttunk mindenkit folyamatosan, tehát tényleg a televíziókból lehetett tájékozódni, meg a rádiókból lehetett hallani a dalokat, ismerkedni az előadókkal.
2: Mondok egy példát, Kata. Tehát például 2006-ban egy balatoni turnét csináltunk, minden nap máshol játszottunk, és körülbelül ugyanezekkel a saját dalokkal, stb. Mentem végig a Balaton körül. És akkor mondjuk elindult a Viva televízión az első dal, ahol Valami most kezdődik el című dal, ami most fog következni, és aznap azt mondták, hogy a nagy kereskedelmi rádiókra nem is álmodjak, aztán valahogy mégiscsak oda jutott ez a dolog, azóta is tart, ezt már megbeszéltük, és aznap reggel elkezdték játszani, amit el sem hittem, azt hittem, hogy szívatnak a többiek, és délutánra, amíg mondjuk volt 30 ember az előző nap, 600 ember volt még aznap este. Csak annyit számított a kereskedelmi televízió, igen, és a rádió. Ennyit,
1: hát nagyon nagy ereje volt
2: óriási
1: akkor. Igen. Most ezt átvette az online felület. Igen.
2: Meg a Petőfi rádió.
1: Igen. Valami most kezdődik el. Hát akkor visszamegyünk a múltba egy picit. Emlékezünk továbbra is itt a Petőfin Kozombalisszal.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi rádióban Mák Katával.

0: Kozomboli Szélő Stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban. Gyöngyike írta, hogy nagyon jó fej vagy, illetve Dani, hogy Peti akkor tudta meg, hogy híres, amikor ingyen kávét kapott tőlem. Zárójel soha. Szerintem szavaz is a mai koncert
1: után. Na erről beszéltem, az indokolatlan egóról.
0: A mai koncert után hivatalosan is megkezdődhet a vakáció. A csapat olyan jól teljesített, hogyha osztályoznám. A maxi dicséretem mellé adnék még egy strandlabdát, 10 gombóc fagyit és egy hűtőtáskányi tapsot. Megérdemlitek. Köszönjük, hogy velünk zártátok a szezont, és szép nyarat kívánok mindenkinek, diákoknak jó pihenés, szeptemberben folytatjuk. 11-től azért ugyanúgy jövök majd fárasztani. És vasárnap apák napja. Ó, igen, apák napja. Te két gyermek büszke édesapja vagy.
1: Így van, nagyfiam pont itt van. 25 éves lesz már Arnold. Ő azért keményen benne volt a történetbe, tehát a hátsó ülésen azért elég sokat utazott, és nagyon sok hotelszobát megjártunk együtt, uh-huh. anyával együtt. A lányom már nem kapja ezt meg, de szerintem lehet, hogy nem is baj, igaz, Arnold? Vagyis hát nem is tudom. Ő 9 éves lesz nagylányom.
0: Igen, ugye a feleségeddel, hát
1: 26 éve vagyunk.
0: 26 éve vagytok együtt, több mint 20 éve vagytok házasok.

0: Persze. Aztán lenyúltam a céges autót, akkor még dolgoztam egy helyen, akkor öngyilkos akartam lenni, mondom, hogy ha nekem így kell leírnem az életemet, hogy valahol dolgoznom kell, akkor biztos, hogy nem akarok így élni. Nyilván meg tudtam úgy oldani, hogy ne ez legyen, és akkor még úgy érkeztem meg, hogy mindig úgy érkeztem meg a kiadóhoz, itt a Gyömrői útra, hogy itt vagyok. Bármikor, amikor kellettem. De ugye ezt meg kellett oldanom, és nem lett szabad elmondani, hogy hogyan jutottam ide, kivár otthon, stb. És akkor ez egy ilyen
1: dolog. És ezt hogy tudtad feldolgozni? Azért ez nem ilyen egyszerű.
0: Nagyon sok mindent fel tudtam már dolgozni életemben.
1: Hát már oké, de ott azt ebben a helyzetben ez hogy tudtad kezelni?
0: Annyira akartam, hogy meglegyen.
1: És ebben a feleséged meg partner volt, és kitartott melletted. Valahol azt nyilatkoztad,
0: inkább azt mondom, hogy kitartott mellett.
1: Kitartott melletted. Igen. Valahol azt nyilatkoztad egyszer, hogy talán a feleséged érdeme az, hogy a mai napig együtt vagytok.
0: Mondhatjuk, igen. Igen. Gondolom, hogy szerintem sok házasságban van ez így. Mm.
1: És szerinted mi a hosszú házasság titka akkor, ha már itt tartunk?
0: Hát szerintem az a mély szerelem, szeretet, amit nem lehet ilyen felszínes, vagy nem lehet csak úgy egy Facebook idézettel megteremteni, hanem az, ami tényleg igazából belülről jön, amitől meg tudsz bocsájtani, hiába mondja azt a Facebook, vagy bárki, hogy soha ne bocsáss meg. Ez nem igaz. Tehát én teljesen mást vallok egyébként ezekről a dolgokról. Tehát szerintem ezek sokkal mélyebb dolgok, mint ahogy most elképzelnénk.
1: Hát kitartani egymás mellett jóban rosszban, ugye? Ezek?
0: Igen.
1: Na jó, innen folytatjuk tovább. Kemény. Igen. Csak olyan rossz ez, mert valahol ilyen közhelyeket mondunk ilyenkor, de
0: ezek
1: azért ennek nagyon
0: ez az
1: nagy
0: igazság.
1: Mélysége van.
0: A közhely nem ez. A közhely az, amikor minél szebb dolgot akarunk valamiről mutatni, vagy mondani, az közhely. Szerintem
1: hát
0: az igazság
1: akkor úgy mondom,
0: az nem
1: hogy inkább
0: lehet
1: ilyen közhelyé vált ez, hogy jó a pörc, a jó
0: barul. Mégse csinálja, csak
1: na,
0: kevés ember.
1: Ezért mondom. Igen. Na innen folytatjuk tovább, nyugodtan szólj hozzá, te is a műsorhoz, ha szeretnél, akár itt a Facebookon, vagy a 0-30-30-30-380-as számon, illetve hát ugye minden látható is ilyenkor az élő stúdió koncert alkalmával. Kozomborisz élő koncert, már is folytatjuk tovább.
2: Hajrá magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
1: Kozombolisz, aki 20 éve ugyanazzal a hitvallással áll színpadra, és ugyanazzal az energiával, lendülettel, mint amikor elkezdte. 20 év, ugye rengeteg idő eltelt, és hát bizonyára ezt megkoronázzátok majd sok-sok koncerten. Gondolom az oldalaitokon minden nyomon követhető, hogy éppen hol és mikor lehet itt látni.
2: Így van, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy elmondhatom, hogy www.kozombolisz.hu.
1: Na, ott mindent meg lehet találni. Igen. És közben egy érdekes dolgot mondtál, ugye itt hát nyilván így érintünk mélységeket is a műsor alatt, de mivel ugye ez egy élő stúdiókoncert, és azért szeretnénk, hogyha mindenkitől 5 dal beleférne, nagyon nem tudunk, igazából picit csak így a felszínt kapargatjuk sokszor, nem nagyon tudunk belemenni tényleg itt mély dolgokba. És most azt mondtad nekem az előbb, hogy olyan fura, mert hogy itt úristen a fények, ugye nagyon jönnek rád, mintha soha nem álltál volna még színpadon, most van egy ilyen furcsa.
2: Én ez a mély színekre gondoltam, hogy ilyen sötétebb, meg hogy a fülmonitor van a fülemben, egy kicsit olyan zártabb.
1: Úgy leszigetel, igen, elszigetel. Igen. És hogy teljesen más érzéseket hoz elő belőled.
2: Szentimentális lett.
1: Igen? Ja. És a koncerteken ott nem tudom, mindig csak a jókedv, vidámság, vagy mondjuk koncerten is érezted már ezt, meglátva a közönséget, vagy...
2: Bocsánat. Ott beszélgetni szoktam egyébként, előtte és utána is. Tehát ott az emberi dolgokat megbeszéljük, amikor megérkezem, vagy utána, de egyébként a műsor közben azt várják nyilván, hogy az embereknek jó kedve legyen. Mindig, minden áron.
1: És van egy ilyen előre felépített koncepció, ami alapján mész, most nem a... Tehát magát a beszélgetést gondolom, vagy éppen amilyen lábbal kelsz, amilyen érzéssel, nem tudom, megérkezel egy helyre.
2: Én mindig azt szoktam mondani, hogy attól kezdve műsor van, ahogy én beültem otthon a kocsiba,
1: és onnantól kezdődik.
2: Műsor van addig, amíg ki nem szállok onnan otthon.
1: Azért mondjuk az jó fárasztó.
2: Kemény. Az kemény. Az, aki azt gondolja, hogy nem, azt próbálja ki egyszer.
1: És otthon hazaérsz, és szegény feleséged meg mindig csak a... mindig csak a már kimerült úriembert látja
2: benne. Kemény vagyok, van, tele vagyok energiával, nem semmi ilyen problémám nincs. Egyébként.
1: Na.
2: Sajnos.
1: És akkor ezt a sok-sok energiát, akkor ott a színpadon ezt így kiadod magadból, és egyébként sportolsz is.
2: Hát gyúrok, hát mindenki gyúr. Tehát persze én is, de egyébként nagyon érdekes, mert ezt még egy Budapesten kezdtem el, ezt a gyúrást, úgymond, és akkor valahogy úgy elvittem Szolnokra is magamra, mert mi elköltöztünk Szolnokra, és akkor ott is ugyanúgy megtalálom, és igazából egy ilyen baráti kör. Csak mindenki nagyobb nálam. De mondjuk legkeményebb vagyok, úgyhogy nem érdekes a dolog. Én nagyon szeretem, meg egyébként a színpad tölt fel. Tehát hogy azt ne felejtsük el, hogy az nem lemerít, hanem az inkább feltölt. És hogyha ez például nem lenne, akkor nem is tudom, hogy mit tudnék, mi az, ami motiválna mondjuk az életben arra, hogy tudjuk kertészkedjek, vagy mit csináljak.
1: Majd eljön az idő is. Csak még az sok-sok év.
2: Tegnap gondoltam rá, hogy...
1: Tényleg? Na, csak még, akkor lehet, hogy hamarabb,
2: még, mint vársz. Még büntetik.
1: Na, folytassuk tovább az élő stúdió koncert. Legyen most tánc! Kozombolisztól itt a Petőfin.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: Na, megkaptuk a nyári útlevelet, legyen most tánc, és mindig tánc. Köszönjük szépen. Kozomboli Szélő Stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban. Az idén zenei fronton 20 éves vagy, egyébként picivel több.
1: 47.
0: Csak egy párra. Én nem akartam kimondani, de akkor ott 47?
1: Aha, 47 voltam.
0: Simen
1: most.
0: Egyetlet tagad.
1: Május 20-án voltam 47, és 20 éves a zenekar.
0: Nagyon
1: menő. És 20-as a csatornám itt a Fülesbe, azt hiszem.
0: Jelentsen ez bármit is.
1: Hát, még nem gondolkodtam rajta.
0: 20 éve hallgatlak benneteket, írja Flóra, és itt van Simonetta, és volt szerencsém élő koncertnyel részt venni Cserkeszőlőn. Kozinak elég nagy a mozgásigénye, furcsa lehet neki ez az ártér.
1: Hát, már mondtam.
0: Nagyon színpadokhoz van szokva, igen. Nagyon jók vagytok, kedves Kozomboli Szlitka, az ilyen napi élő koncert, ti tényleg nagyon jól nyomjátok, köszönjük. Szuperek vagytok, hát ilyenek érkeznek, és Gusti for President.
1: Valami negatívat is olvas már be.
0: Hát én olvasnám, ha jönne. Berez Zsolti, nagyon szépen néz rád, Peti, látom a kamerán, Lacika isteni, Róri meg, és Petike, na de a basszeros. Hát jön mindenkinek küzdik, köszönjük szépen. És hát nem marad sok időnk hátra. Minden nap jön ez is, élőben, itt a Petőfin, Kozombolisztal, figyelj!
2: Yeah. Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Köszönjük szépen! Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban Kozon Boliszal, és hát egyben nem csak a mai műsor búcsúja jön el, hanem a Hajrá Magyarok harmadik, azaz 2025-26-os évadának a vége is. 166 élő koncert után ugyanis most egy picit szabadságra küldjük a zenekarokat, hiszen itt a nyár, ugye ez csak a Hajrá Magyarokra vonatkozik, a fesztiválokon, koncerteken továbbra is lehet találkozni a kedvencekkel. Mi minden zenésznek, zenekarnak nagyon szépen köszönjük, hogy ellátogattak hozzánk, természetesen ösztön mindenkit várunk vissza nagy szeretettel, és köszönjük a közös munkát és a tiszta hangzást egyrészt a rádió technikusi csapatának, köszönjük az A38 hajó videósainak a szép fényeket, nélkülük ugye nem csak hallottátok volna, hanem így láthatjátok is a koncerteket, és természetesen a műsor lelkének is egy óriási köszönet Zivcsák Gerdának, aki mindent hiba nélkül mindig megszervez, leszervez, segíti a felkészülést, és a hallgatóknak igaz, láthatatlan pedig mindig itt van. Szóval mindenkinek élményekben gazdag nyarat kívánunk, szeptemberben a Hajrá Magyarok folytatódik tovább újabb élő stúdió koncertek, és a 20 éves Kozon Bolisznak pedig nagyon szépen köszönjük ezt az igazi nyárindító hangulatot. Hát akkor tényleg kitört a vakáció.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehettünk. Én azt gondolom a zenekar nevében, és mindenkinek csodálatos nyarat, és minden gyereknek egyébként kellemes vakációt kívánunk, a szülőknek kitartást, és nektek pedig...
0: Vasárnap apák napja.
1: Vasárnap apák napja.
0: Igen, ezt ne felejtsük.
1: Adjatok valamit apáknak.
0: Egy jó közös élmény szerintem. Köszönjük szépen, már is folytatjuk tovább. Természetesen ez a műsor is visszanézhető, újra meghallgatható a Facebook oldalunkon, illetve majd a YouTube csatornánkon. A folytatásban pedig már is itt az Ágyom a fia.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
6: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
6: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
6: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
6: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
7: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
6: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
7: a Petőfi Rádióban.
8: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
9: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
8: Neked Sedacur Forte kell.
9: Sedacur Forte?
8: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
10: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
11: Folytatódik az uniós csúcs Brüsszelben, ismét Libanont bombázta Izrael. Egész hétvégén marad a kánikula.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Aszfaltoznak az M2-es autóúton Vác elkerülő szakaszán a Kosdi csomópontnál. Az autóúton a 42-es és a 43-as kilométer között a Budapest felé vezető sávot lezárták. A járműveket a csomópont le- és felhajtó ágán keresztül terelik. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
11: A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok, állam és kormányfői a tegnap kezdődött uniós csúcson. Magyar Péter miniszterelnök közölte, kiállt az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett. Az izraeli hadsereg hajnalban ismét légi csapásokat és és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, miután a zsidó állam szerint a Hezbollah megsértette a tűzszünetet. A támadásokban csak nem 20-an vesztették életüket, köztük 4 izraeli katona. A légi csapások után Svájc bejelentette, elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok között már a tervezett tárgyalások. Jelzett turistautakra, köztük a Kék Túra egyes szakaszaira is kerülhetett. Az egészségre rendkívül veszélyes aszbeszttel szennyezett kőzúzalék, a Magyar Természetjáró Szövetség tájékoztatása szerint. Az érintett eddig nagyjából 35 kilométernyi útszakaszt a szövetség egy folyamatosan frissülő online térképén tette elérhetővé. Szakértők szerint az egyszeri átsétálás nem jelent komoly kockázatot. Ma van az utolsó tanítási nap a köznevelésben, kezdődik a nyári szünet. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a kormány egyelőre felfüggesztette, emlékeztetett a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a Kossuth Rádióban. Horváth Péter szerint a motiváció növelésére, az adminisztrációs terhek csökkentésére és a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbbá tételére lenne szükség. Különleges magángyűjteményekből származó, a 16. század és a 20. század eleje között használt szabjákból nyílt időszaki kiállítás a Budapest Történeti Múzeumban. Az augusztus végéig látható tárlaton a közönség 18 egyedi díszes fegyvert lehet megnézni.
3: Petőfi Rádió, időjárás.
11: Fokozódik a kánikula, ma és holnap is sok napsütés várható. Északkeleten a nyugati-délnyugati határvidéken lehet eső. Kisebb záporok, zivatarok holnap is előfordulhatnak, a szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt holnaptól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
3: A hírek után
7: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A hőmérséklet az országban mindenhol 30 fok fölött, úgyhogy ide egy kis hűsítő, képzeletbeli utazás ismét itt a Petőfin, az Airi Mafia segítségével. Kell egy ház lent az óceán partján. Ó, kalandozunk csak el egy kicsit. Számunk pedig 0630 30 30 380 üzennél.
7: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

0: Salgótarjántól Budapestig. Nálunk csak magyar zenét hallasz. Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: hogy maradjál.
1: Petőfi Rádió minden magyar. Holnaptól lép életbe a hőség riadó, tartós hőhullám kezdődik, ugyanis bőven 30 fok fölötti hőmérsékleti csúcsértékekkel. A rendkívüli meleg időjárás ugye a legnagyobb kockázatot az idősekre, az újszülöttekre, a csecsemőkre, valamint a krónikus betegségben szenvedőkre jelenti. A katasztrófa védelem weboldalán a légkondicionált helyiségek listája mindig elérhető, ezeket bárki igénybe veheti. Több vármegyében pedig közben tűzgyújtási tilalomban érvényben, mely az erdőkre és azok 200 méteres körzetére vonatkozik. Ahol tűzgyújtási tilalom van elrendelve, ott ugye az erdőkben és azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani. A katasztrófa védelem weboldalán térképen lehet látni azt, hogy hol van éppen tilalom. A saját kertben nem tilos grillezni, pográncsozni, viszont a tüzet nem szabad.

0: Sziasztok, Kistibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

Petőfi Rádió, minden magyar. Mozgalmas lesz a hétvége, hiszen jön például a nyári napforduló, az év leghosszabb nappalát jelenti mindez, és a csillagászati nyár kezdetét az északi féltekén. Ekkor éri el a nap, ugye a földhöz viszonyított legmagasabb pontját, a leghosszabb ideig van ilyenkor világos, nagyjából 16 órán keresztül. Onnantól pedig a nappalok majd ismét egyre rövidülnek, viszont ezt nem fogjuk elkezdeni azonnal érzékelni. A napfordulóhoz világszerte világi és egyházi ünnepek kapcsolódnak, a sötétség az elmúlást, a fény pedig a megújulást jelentette ezért. Ezen a napon az emberek nagy tüzeket raktak, hogy elűzzék a sötétséget. Szent Iván éjjelén sok nép hiedelme szerint különféle mágikus mesés lények bújnak elő rejtek helyükről, mint manók, koboldok, tündérek vagy boszorkányok. A varázslattal teli éjszakán a hagyományok szerint álom és valóság összekeveredhet, és itt elég csak gondolunk például Shakespeare Szent Iváni Álom című darabjára. És ugye ilyenkor múzeumok éjszakája, ami azt jelenti, hogy több mint 450 intézmény és kiállító hely vár az országban. A rendezvényen való részvételhez egységes karszalag szükséges, ezzel minden csatlakozó múzeum látogatható, és a budapesti múzeumbuszok is ingyenesen vehetők igénybe. A programok, helyszínek és a részletes térkép a hivatalos múzeumok éjszakája oldalon érhetők el.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Több mint két hónapos gyereknap veszi mostantól kezdetét. Kitört a vakáció, a nyári szünet, és hát akkor egy kicsit, hogy menjünk vissza a gyerekkorunkba, a világ legmohóbb, legbohókásabb macskája megvan? Garfield, kezeld ma ünnepli a születésnapját. Jim Davis alkotta meg őt 1978-ban, és nagyapjáról nevezte el, aki jellemében, sőtesti felépítésében is hasonlított a képregény hősre. És ha már mese, akkor ne feledd, hogy a Csukás Meseposta például továbbra is töretlen népszerűségnek örmen. István bácsi a Mesepostás, azaz Mikó István Jászai Maridia színművész alakításában hétről hétre várja a hallgatók üzenetei továbbra is, melyek most már nem csak Magyarországról, hanem a világ számos országából érkeznek. A rádió csatorna kínálata az elmúlt hónapokban számos új mesesorozattal bővült, és a kalandok hamarosan tovább folytatódnak, hiszen új a halak és a vízi élővilág érdekességeit bemutató mesék is érkeznek majd a Csukás Mese Rádió műsorába. Csukás Meseposta pedig szombatonként délelőtt 10 órától a Csukás Mese Rádióban és a Spotify-on is. Ha szeretnéd lekötni a gyereket, akkor ez is egy jó megoldás lehet. Tehát 0-30-30-30-380, ez pedig a számunk, ide te is megírhatsz jó tippeket, ötleteket, nyaralós élményeket is lehet küldeni természetesen, akár fotókkal, videókkal, megspékelve Facebook oldalunkra várjuk ezeket.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Balaton parton.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, szombattól hőségriadó, és ezzel együtt egyébként kellemes, meleg, igazi nyári esték várnak ránk, reméljük a szúnyogok nélkül. Vérszívókról egyébként más is eszünkbe juthat, Péter Fibori már is felidézi nekünk itt a Petőfi.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Drágám, az a tányér a dédié volt.
5: Van jobb ötletünk a feszültségenyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Koncert este, családi kirándulás hétvégén, egy spontán nyári kaland. Indulás előtt keresd az Útinformot. Friss közlekedési információinkkal könnyebben és gyorsabban célba érhetsz. Már 50 éve úton vagyunk veletek. www.útinform.hu.
8: Munka után fáradtan indulsz hazafelé?
9: Vagy ki sem látsz a dugóból?
8: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól?
9: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
8: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
9: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
8: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
9: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
8: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
9: a Petőfi Rádióban.
10: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
11: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
10: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
8: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
12: Aláírták az alaptörvény módosítását, népszerű használt autót venni egész hétvégén marad a kánikula.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Az M1-es Budapest felé vezető oldalán Óbarok térségében az átterelt belső sávban összeütközött 4 autó. A 41-es kilométernél áll a forgalom, több kilométeres a torlódás. Az M7-es autópályán a Balaton felé elindult a nyaralni készülők első hulláma. Ezért Törökbálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsisor. Hosszabb menetidőre kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
8: Hírek.
12: Aláírta az alaptörvény 16. módosítását a köztársasági elnök. Súlyog Tamás megállapította, hogy az alaptörvény módosítása megfelelt az eljárási követelményeknek. Az országgyűlés még hétfőn fogadta el az alaptörvény 16. módosítását, amelynek értelmében nem választható meg miniszterelnök az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig kormányfői megbízatást töltött be. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több kiemelt közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarzoldán közösségi oldalán közölte, a dolgozók visszatérő panaszaira, köztük szakszerűtlenségre és hatalmi visszaélésekre hivatkozva indította el az eljárásokat az Országos Széchenyi Könyvtárban, az Iparművészeti Múzeumban, a Magyar Természettudományi Múzeumban, valamint az Országos Színház Történeti Múzeum és intézetben érintett intézményekben. Májusban ismét kiemelkedő volt itthon a használt autópiac forgalma. 84 ezer gépkocsi cserélt gazdát, ami éves szinten mintegy 7%-os növekedés, közölte az egyik hazai járműértékesítési portál. A forgalom túlnyomó részét az idősebb és olcsóbb járművek adásvétele adja. A gazdát cserélő autók több mint 60%-a legalább 15 éves.
2: Petőfi Rádió. Sport.
0: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Katona László. Nem jutott a legjobb négy közé a férfi párbajtőr csapat a franciaországi Európa-bajnokságon. Az András Fi, Tibor Kok, Máté Nagy Dávid, Siklósi Gergely összetételű négyes a negyed döntőben Ukrajnától szenvedett vereséget, így legjobb esetben is csak az ötödik helyen zárhat. A Sparta Praha labdarúgójaként folytatja pályafutását Hegyi Krisztián. A válogatott keret a kapus 4 éves szerződést írt alá a West Ham együttesétől igazol a cseh csapathoz. A Debrecen pedig a bolgár Plamen Andrejevet szerződtette a holland Feyenoordtól. 21 éves kora ellenére már lengyel bajnoknak, bolgár kupagyőztesnek mondhatja magát, és a spanyol másodosztályban is nyert már aranyérmet. A labdarúgó világbajnokság mai mérkőzésein az A csoportban Kanada-Katar 6-0, míg a B csoportban Mexikó-Dél-Korea 1-0. A mexikóiak már továbbjutottak a csoportjukból. Megműtötték a Ferencváros női vízilabda csapatának játékosát, Leimeter Dórát. A balkezes sportoló hónapok óta válfájdalommal küszködött, a máltai bajnokok ligája 4-es döntőt követően pedig egyből ki és alá feküdt. Köszönöm a figyelmüket!
13: Az időjárás jelentés támogatója, a vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
14: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Fokozódik a kánikula, ma és holnap is sok napsütés várható, csak északkeleten és a nyugati-délnyugati határvidéken lehet némi eső. Kisebb záporok, zivatarok holnap is előfordulhatnak, a szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt holnaptól keddé félig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
14: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
8: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A hőmérséklet 30 fok fölött az egész országban, a pulzusunk, vérnyomásunk meg ide-oda fog ugrálni az elégnek köszönhetően, hiszen lesz így gyorsabb, lesz így lassabb, megtaláljuk a balanszt, ígérem. Változatos magyar zenei kínálat ma is itt a Petőfin, Péterfi Borival elsőként ebben az órában.
2: Itt egy újabb óra.
8: Kizárólag magyar.

Petőfi Rádió minden magyar. Olyan nagy átmenetet nem kaptunk az időjárásban. Érkezik az idei év első nagy hőhulláma, és ez a hirtelen felmelegedés azért rendesen megterheli a szervezetet, úgyhogy tessék rá felkészülni. Fontos ugye a folyadékpótlás, a hőségben a szervezet fokozatosan veszít vizet és ásványi anyagokat. Jó, ha mellőzzük a megterhelő fizikai tevékenységeket is majd az elkövetkező napokban. Készüljünk az erős napsugárzásra is, napszúrás súlyosabb esetben hőkimerülést vagy hőgutát okozhat, ugye, hogyha sokat tartózkodunk a napon. Ezeknek a tünetei lehetnek fejfájás, hányinger, szédülés, láz és tudatzavar is. Ilyenkor azonnal hűvös, árnyékos helyre kell húzódni, a fejet hűteni és folyadékot kell fogyasztani, súlyosabb esetben mentőt hívni. Nagyon fontos továbbá az is, hogy strandoláskor soha ne ugorjunk felhevült testtel a vízbe, lassan, fokozatosan hűtsük le magunkat. Az utcai szökőkutak vize pedig nem alkalmas frissítésre, ezt ne felejtjük, inkább a párakapukat használjuk, vagy hűsítsük magunkat például a csuklónkon vagy a tarkonkon. Egy napon pedig, ami szintén nagyon fontos, akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete a 70 Celsius fokot is meghaladhatja, életveszélyes ilyenkor ebben tartózkodni, úgyhogy soha egyetlen percre se hagy gyermeket, idős embert vagy háziállatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket, háziállatot, bárkit lát, akkor azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. A katasztrófa védelem weboldalán egyébként elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amiket

Ez egy jó ötlet, hogy alkossunk szabadon, főleg, hogy vasárnap, apák napja. Egyébként az ajándék ötletek közül szerintem a legjobbak mindig azok, amik közös élményt adnak. Például ez lehet akár egy családi ebéd, kirándulás, egy jó horgászás, meccsnézés, vagy otthoni főzés. Ezek sokszor mindig emlékezetesebbek, mint egy tárgyi ajándék. Apák napja, ugye a modern hagyomány szerint az Egyesült Államokból indult, a kezdeményezés Sonora Smart Dodd nevéhez kötődik, aki szerette volna, hogy az apák is külön ünnepnapot kapnak. Az ötlet mögött személyes családi történet állt, hiszen édesapja egyedül nevelte fel a gyermekeit, ezért tartotta fontosnak az apai gondoskodás és felelősség elismerését. Az ünnep később aztán több országban is elterjed, de a Nemzetközi Apák Napja nem mindenhol ugyanarra a dátumra esik. Vannak országok, ahol hozzánk hasonlóan június 3. vasárnapján tartják, máshol vallási, történelmi vagy helyi hagyományokhoz kötődik, a közös pont pedig mindenhol ugyanaz, ezen a napon az apai szerepre, a gondoskodásra és a családban betöltött jelenlét irányul a figyelem. Természetesen az édesapák mellett a nagypapákat, nevelőapákat és az apai szerepben jelenlévő családtagokat is szokás köszönteni, úgyhogy tényleg ne feledkezz meg róluk egyébként. A családi ünnepek többségén már túl vagyunk, a testvérek napját, mert hogy ilyen is van, esetleg nem tudtad volna, április 10-én, az anyák napját ugye május 1. vasárnapján, a gyereknapot pedig május utolsó vasárnapján tartottuk, viszont itt a június 21, itt esedékes az apák napja, a nyári időszakban pedig ezután lesz még két olyan alkalom, amikor a családi kötelékek kerülnek előtérbe, a nagyszülők és idősek világnapját Ferenc pápa kezdeményezésére minden év júliusának 4. vasárnapján tartják, tehát ez az idén július 26-án lesz, ez az ünnep a nagyszülők, az idősebb generációk és a fiatalabb családtagok közötti kapcsolat fontosságára irányítja a figyelmet.

Petőfi Rádió, minden magyar. Elindult ma a vakáció, különböző mintázatokban az iskolákban. Ott virít a táblán a színes kiírás. Ha van fotót Facebook oldalunkon, hozd meg, hogy a te osztályod mennyire volt kreatív. És kicsit összefoglalva ezt a hétvégét, még a nyári szünet mellé hőségriadó, nyári napforduló, vagyis jön az év leghosszabb napja, nagyjából 16 órán át lesz világos, apák napja. Ezek jönnek így szépen sorban, és hát gondolom strand minden mennyiségben. A hazai vizeink hőmérséklete 24

0: Petőfi Rádió, minden magyar légy óvatos, hiszen nagyon erős UV-sugárzás várható. Az ország teljes területén az elkövetkező napokban is negyed óra alatt hiphop le lehet égni, úgyhogy vigyázz. A római parti plázs is egyébként megnyitott a kapuit, Budapest népszerű ingyenes szabad strandja. Egészen augusztus 23-áig minden nap délelőtt 10 és este 7 között várják a fürdőzőket. Fürödni kizárólag a bújákkal kijelölt területen lehet, úgyhogy figyeld ezeket is. A hazai tavaink hőmérséklete 24-25 fokos, ez nyilván a hétvégén még emelkedni fog fölfelé. Jó strandolás, nagyon jó nyári szünetet mindenkinek, én most búcsúzom, viszont Megyesi Gábor veled lesz, négytől a Petőfi csúcsban lesz nála játék, és figyeld a részleteket, Petőfis ajándékcsomagot szerezhetsz be, és mindjárt jön a Balvár is.
1: Csináljunk most olyat, amit eddig még sosem, és hibázzunk most olyat, amit eddig senki sem.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe, aláírták az alaptörvény módosítást. Népszerű használt autót venni.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M1-es Budapest felé vezető oldalán Óbarok térségében az átterelt belső sávban baleset történt. A sérült járműveket ki lehet kerülni, de több kilométeres a torlódás. A Hegyeshalom felé vezető oldalon is lezárták a belső sávot. Az M3-ason a Vásárosnamény felé vezető oldalon Bak térségében felborult egy autó. A 44-es kilométernél lezárták a belső sávot, már 7-8 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Érkezik az idei év első nagy hőhulláma, ezért holnaptól keddé félig az ország egész területére másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hirtelen jött kánikula különösen megterheli a szervezetet. Ezért a déli órákban kerülni kell a tűzőnapot, és fokozottan figyelni kell a megfelelő folyadékpótlásra. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetőek. A budapesti közművek mintegy 20 locsolójárművel hűti az aszfaltot is. Aláírta az alaptörvény 16. módosítását a köztársasági elnök. Súlyog Tamás megállapította, hogy az alaptörvény módosítása megfelelt az eljárási követelményeknek. Az országgyűlés hétfőn fogadta el a törvény 16. módosítását, amelynek értelmében nem választható meg miniszterelnök az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig kormányfői megbízatást töltött be. Tűzszünetről állapodott meg Izrael és a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lép életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Az izraeli hadsereg hajnalban még légi csapásokat és támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban. 20-an meghaltak, köztük 4 izraeli katona. Májusban ismét kiemelkedő volt itthon a használt autópiac forgalma. 84 ezer személy gépkocsi cserélt gazdát, ami éves szinten mintegy 7%-os növekedést jelent. A forgalom nagy részét az idősebb és olcsóbb járművek adásvétele adja. A gazdát cserélő autók több mint 60%-a legalább 15 éves.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Fokozódik a kánikula, ma és holnap is sok napsütés várható. Csak északkeleten és a nyugati-délnyugati határvidéken lehet eső. Kisebb záporok vagy zivatarok holnap is előfordulhatnak, a szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fok lesz. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás is. A kánikula miatt holnaptól keddé félig másodfokú hőségriasztást rendeltek el. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
3: a hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Végre péntek, a Petőfi csúcs pedig már is elrajtol. Hello, a mikrofonnál innentől Medgyessy Gábort hallott. Számíthatsz az óra zenéje játékunkra, amelyért egy Petőfis ajándékcsomagot tudok adni. Jöhetnek közben a friss közlekedési infók, helyzetjelentések, és jó zenéket is hallgatunk. A kezdés a Valmaré.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag.

0: azon túl is mi.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Itt a péntek délután végre magunk mögött hagyhatjuk a dolgos hétköznapokat. Én pedig örömmel hazakísérlek a legfrissebb közlekedési infókkal, a legjobb hazai slágerekkel és egy szuper játékkal. Ma is keressük az óra zenét, ami az elmúlt évtizedekből bármilyen ikonikus dal lehet. Neked nincs más dolgod, mint figyelni a játékra hívó szignált és az azt követő dalt. Ha felismered, küldd el gyorsan az előadót és a dal címét SMS-ben a 0630303380 as számra. A leggyorsabb helyes megfejtést beküldőt hívom, és már viheti is a jól megpakolt Petőfi ajándékcsomagot, úgyhogy legyen a telefon karnyújtásnyira, mert nem sokára megszólalhat az a bizonyos dal. Ha pedig látsz valami gubancot, dugót vagy balesetet az utakon, küldd el nekem a megszokott SMS számon, de írhatsz Viberen, Instán és Facebookon, hogy segítsük a többi utolévőt. Zárjuk le együtt a hetet, a hangerőn pedig tekeri, mert már is itt van a szupernem és a kétszer.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Itt volt az óra zenéje, nemrég az SMS falunk pedig, hát rendesen megizzadt, de nem sokára kikeresem, kiküldte el a leggyorsabban a helyes megoldást. Most viszont közlekedünk.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Az M1-esen Budapest felé az erős teherforgalom miatt Bicske, illetve Viatorbágy térségében szakaszos lassulások alakultak ki a külső sávban. A Budapest felé vezető oldalon a 41-es kilométernél korábban történt egy baleset, a sávzárás már mindkét irányban megszűnt, de a kialakult több kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Az M3-ason a Vásáros-Namény felé vezető oldalon Bagnál a terelt szakaszon négy autó ütközött. A 44-es kilométernél a műszaki mentés idejére megállították a forgalmat, a torlódás már 8 kilométeres, a nézelődők miatt az ellenkező irányban is több kilométeren araszolnak az autósok, úgyhogy aki teheti, Vásáros-Namény felé Gödöllő és 60 között kerüljön a 3-as főúton, de számíts rá, hogy ott is nagy a forgalom. Sokan indultak el az M7-esen a Balaton felé, már az M1-jel közös szakaszon is lassú az előrejutás, majd a Törökbálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsisor, az átlagos képest 20-25 perccel is hosszabb lehet a menetidő. És közben kaptam hírt Budapestről is. Történt egy baleset a 17. kerületben a Pesti úton, a Csabai útnál, illetve baleset van a 10. kerületben a Gyömrői úton, az Újhegyi út közelében. Ha neked is van közlekedési infót, küldd el SMS-ben vagy Viberen 0630303380. Vezess óvatosan.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az óra zenéje játékunk mai leggyorsabbját hívom vissza már is.
1: Halló?
0: Halló, Megyes Gábor, Petőfi Rádió. Egy nagyon gyors játékost keresek.
1: Alexandra vagyok.
0: Alexandra, meglepődtél, hogy téged hívtalak. Nem gondoltad volna, hogy ennyire gyors vagy?
1: Nem, igen, abban voltam, hogy...
0: Figyelj, nagyon jó, mert egyébként nagyon szépen leírtál mindent. Tehát mindkét előadót leírtad, tökéletesen leírtad a dal címét is, mert hogy valaki csak ugye egy előadót írt le, valaki nem is írta le jól a dal címet, te viszont egy tökéletes megfejtést küldtél. Áruljuk el a hallgatóknak, hogy akkor mi volt az óra zenéje.
1: Majkától és Körtistől elvitted a szívemet.
0: Nagyon jó, Alexandra, most már csak a Petőfi Rádió szlogenjét kérném tőled.
1: Ez könnyű? Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Mindegyik könnyű volt neked szerintem. Gratulálok, tiéd a Petőfi ajándékcsomag, vászontáskával, bögrével, nyakbalkasztós kulcstartóval, kulaccsal. Hát gratulálok, sikerült.
1: Köszönöm.
0: Hány éves vagy egyébként? Nagyon fiatalnak tűnik a hangod.
1: 33.
0: Tényleg 33? Kisfiam, mondjuk nem, mint a 33 egyébként idős lenne, de azt hittem, hogy egy jóval fiatalabb lánnyal.
1: Igen.
0: Nagyon.
1: Ezt minden napi szinten megkapom.
0: Majdnem megkérdeztem, hogy mit szólsz ahhoz, hogy elindult a vakáció. De egyébként akkor most megkérdezem, mit szólsz ahhoz, hogy elindult a vakáció.
1: Nagyon-nagyon örülök, mert a gyerekemnek végre nem kell minden reggel kigyötörni az ágyból.
0: Na tessék, akkor lesznek együtt ébredezések mostantól, nem kell.

0: magyar ez a Petőfi Rádió. Meleg van, ráadásul péntek, úgyhogy sokan már türelmetlenebbek, dekoncentráltabbak az utakon, de én arra kérlek, hogy figyelj nagyon oda magadra és a többiekre is, mindenki érjen oda épségben az úti céljához. Várom a közlekedési infókat, üzeneteket, helyzetjelentéseket, SMS és Viber számunkon 06303030380, de Instán és Facebookon is dobhatsz üzenetet. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott, szép délután, megy tovább a Petőfi csúcsa, friss hírek után a Carson Comával. Na mindegy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Készüljön fel az elmúlt 15 év legjobb zenei válogatására. Felidézzük a korszak felejthetetlen előadóival, köztük a Petőfi zenei díjjal elismert művészekkel, a legkedveltebb slágereket. Petőfi Popszínpad. Minden kedden 19 óra 30 perctől a Dunavörgyön.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra.

0: 30-30-380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
5: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
7: A 250 grammos többféle Mercedes szert csak 1999 forint.
6: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
8: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
9: Notino.
10: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Országszerte több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu és a múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
11: Holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe, aláírták az alaptörvény módosítást. Folytatódik a Városliget parkosítása.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a 41-es kilométernél korábban baleset történt. A sávzárás már mindkét irányban megszűnt, de a több kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
11: Érkezik az idei első év nagy hőhulláma. Holnaptól keddi félig az ország egész területére másodfokú hőségriasztást rendeltek el. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hirtelen jött kánikula különösen megterheli a szervezetet, ezért a déli órákban kerülni kell a tűző napot, és figyelni kell a megfelelő folyadékpótlásra. Aláírta az alaptörvény 16. módosítását Súlyog Tamás köztársasági elnök. Az országgyűlés hétfőn fogadta el az alaptörvény újabb módosítását, amelynek értelmében nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig volt kormányfő. Levette az Alkotmánybíróság teljes ülésének napirendjéről a köztársasági elnök által benyújtott ügyet Polt Péter, a testület elnöke. Súlyog Tamás alaptörvény értelmezési indítványával kapcsolatban 7 alkotmánybíró jelentett be személyes érintettséget, így a testület jelenleg nem határozatképes. Az államfő korábban azért fordult az Alkotmánybírósághoz, hogy a közjogi méltóságok elmozdítását célzó politikai nyilatkozatok után az alaptörvény új jogi mederben tartsa a vitákat. Lemondott a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki posztjáról Orbán Balázs. A parlamenti képviselő döntését azzal indokolta, nem ért egyet az MCC életét érintő, készülő kormányzati törvénymódosításokkal, és nem szeretné az egyet nem értésével terhelni a jövőbeli tárgyalásokat. Az alapítvány kuratóriuma a működés folytonossága érdekében Madarász Lászlót választotta meg új elnöknek. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg legkorábban a parkosítási munkálatok a Városligetben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is, hangsúlyozta, de fejezetlen épületek, torzók nem maradnak, de újak nem épülnek.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Holnap is sok napsütés várható, de előfordulhatnak kisebb záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fok lesz. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt holnaptól keddé félig másodfokú hőségriasztás lép életbe. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Az biztos, hogy nem lesz egyszerű az előttünk álló kánikulai időszak, na de hogy hogyan vészeljük át a forró napokat és a trópusi éjszakákat, erről is lesz szó ebben az órában. Közben pedig várom a közlekedési infókat, üzeneteket az ország minden tájáról. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, a kezdés a Karszunk Homály.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nem vagyok benne biztos, de lehet, hogy megdől a napi melegrekord, ami egyébként 2013-hoz köthető, akkor Kelebiánál mértek 37,3 fokot, mert ehhez képest Tápjószecső környékén is 37 fok fölé kúszott már a hőmérséklet. Meglátjuk. Minden esetre nincs mese, elképesztő forróság szakad ránk. Az országos tiszti főorvos szombat éjféltől egészen kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A kánikula hatalmas terhelést jelent a szervezetnek, úgyhogy most nagyon oda kell figyelnünk magunkra és egymásra. A legfontosabb a folyamatos folyadékpótlás. Igyunk rengeteg vizet vagy cukormentes üdítőt, és messziről kerüljük el az alkoholt, a kávét és a zsíros nehéz ételeket. Délelőtt 11 és délután 4 óra között ne legyünk a tűzőnapon, és engedjük el a nehéz fizikai munkát. Ha pedig fejfájást, szédülést vagy hányinger tapasztalnánk, az a hő kimerülés jele, azonnal menj árnyékba és hűsd magad. A strandon is figyeljünk, felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe, a városban pedig a szökőkutak helyett inkább a párakapuk alatt frissüljünk fel. Kiemelten figyeljünk a gyerekekre, a szívbetegekre és az idős rokonokra, szomszédokra, és jöjjön a legfontosabb életmentő szabály, hogy senkit, kisállatot sem, még egyetlen percre sem hagyjunk a parkolóautóban, mert az utastér pillanatok alatt akár 70 fokig is felhevülhet. Ha esetleg ilyet látnál, azonnal hívd a 112-t. Végül pedig óvatosan a hétvégi sütögetéssel is, több vármegyében tűzgyújtási tilalom lépett életbe, így az erdőkben tilos tüzet rakni, otthon pedig csak szigorú felügyelet mellett indítsuk el a kerti grillt. Mindenki nagyon vigyázzon magára a melegben, és sok-sok folyadék és árnyékhez a kulcs. Itt a Petőfény pedig hétvégén, és most is a legnagyobb hazai kedvencek kísérnek. Már is Hangácsi Mártonnal folytatjuk a délutánt, ez a Ketten a Bajban.

0: Hírek az utakról.
1: Az M1-esen Budapest felé az erős teherforgalom miatt Bicske, illetve Biatorbágy térségében szakaszos lassulások alakultak ki a külső sávban. A főváros felé vezető oldalon a 41-es kilométernél korábban történt egy baleset, bár már megszűnt mindkét irányban a sávzárás, a több kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Közben újabb baleset történt az 51-es kilométernél az átterelt sávon, Hegyeshalom felé ott is csak egy sáv járható. Az M3-ason a Vásáros-Namény felé vezető oldalon Bagnál a terelt szakaszon korábban 4 autó ütközött, a 44-es kilométernél már mindkét irányban, mindkét forgalmi sávot megnyitották, de a kialakult nagyon jelentős torlódás csak lassan szűnik meg. Ha most indulnál az M3-ason 60 felé, akkor Gödöllőnél tér le a pályáról, és a Valkó-Tura útvonalon próbálj kerülni. Az M5-ösön a Röszke felé vezető oldalon Ócsánál egy autó szalakorlátnak ütközött, a 28-as kilométernél a sérült autó a leálló sávon vesztegel, de a nézelődők miatt ott is több kilométeres torlódás alakult ki. A kánikula miatt nagyon sokan elindultak az M7-esen a Balaton felé, ezért már az M1-el közös szakaszon is lassú az előrejutás, majd a Törökbálint és Martonvásár közötti szakaszon torlódnak az autók. Az átlagoshoz képest majdnem 20-25 perccel hosszabb lehet a menetidő. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a 12-es kilométernél az M1-es és az M7-es autópálya közös kivezető szakaszán 4 autó ütközött, a külső sávot lezárták. Ha van közlekedési infót, küld el SMS-ben vagy Viberen 06 30 30 30 380. Vezess óvatosan.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.

A Turbo és az iránytű, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nyakunkon a trópusi éjszakák, amikor a forgolódástól és az izzadástól szinte lehetetlen kipienten ébredni. De azért van itt pár szakértők által letesztelt tipp a pihentető alváshoz. A legfontosabb a mediterrán módszer, hogy napközben engedjük le a redőnyöket és sötétítsük be teljesen a lakást, este viszont nyissunk ki minden ablakot a lakás ellentétes oldalain, és csináljunk egy kiadós kereszthúzatot. Ha ez nem elég, már pedig előfordulhat, hogy a következő napokban ez nem lesz elég, akkor lefekvés előtt negyed órával dobjunk be a takaró alá egy fagyasztott vizes palackot, ez villámgyorsan lehűti a matracunkat. És a szakértők még azt is mondják, hogy hiba teljesen mesztelenül aludni, ha ugyanis nincs rajtunk semmi, akkor a lepedő és a bőrünk között egy füllett párás mikroklíma alakul ki, emiatt pedig garantáltan felébredünk és nyugtalanul alszunk, inkább válaszunk egy lazább, jól szellőző háló, ruhát, felsőt, végül pedig száműzzük a rejtett hőforrásokat, a laptopok, tévék és a töltőn lévő telefonok észrevétlenül fűtik a hálószobát, úgyhogy

0: Az utakon csak óvatosan, mindenki érjen oda épségben, ahova éppen tart. Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A Petőfi csúcsot folytatjuk mindjárt. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Jön a kora esténk rajtjában az Elefánt és a Kár.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
4: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezménnyel a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
5: Notino.
6: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
3: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe, már tárgyalják az Európai Unió következő költségvetését, folytatódik a Városliget parkosítása.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az M1-es Budapest felé vezető oldalán újabb baleset történt az 51-es kilométernél Tatabánya térségében az átterelt sávon. Hegyeshalom felé csak egy sávon halad a forgalom. Az M5-ösön a Röszke felé vezető oldalon Ócsa térségében szalagkorlátnak ütközött egy autó. A 28-es kilométernél a sérült jármű a leállósávon vesztegel. A nézelődők miatt több kilométeres a torlódás. Az M3-ason a Vásárosnamény felé vezető oldalon Vag térségében a terelt szakaszon korábban 4 autó összeütközött. A 44-es kilométernél már mindkét irányban mindkét forgalmi sávot megnyitották, de még mindig jelentős a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: Érkezik az idei év első nagy hőhulláma. Holnaptól keddé félig az ország egész területére másodfokú hőségriasztást rendeltek el. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hirtelen jött kánikula különösen megterheli a szervezetet, ezért a déli órákban kerülni kell a tűzőnapot, és figyelni kell a megfelelő folyadék pótlásra is. Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő, Magyar Péter hangsúlyozta. Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. Beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat szigorítanák. Aláírta az alaptörvény 16. módosítását Súlyog Tamás köztársasági elnök. Az országgyűlés hétfőn fogadta el az alaptörvény újabb módosítását, amelynek értelmében nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig volt kormányfő. Levette az Alkotmánybíróság teljesülésének napirendjéről a köztársasági elnök által benyújtott ügyet Polt Péter, a testület elnöke. Súlyog Tamás alaptörvény értelmezési indítványával kapcsolatban 7 alkotmánybíró jelentett be személyes érintettséget, így a testület jelenleg nem határozatképes. Az államfő korábban az Alkotmánybírósághoz fordult, hogy tisztázza a vitát. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg legkorábban a parkosítási munkálatok a Városligetben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is. Befejezetlen épületek, torzók nem maradnak, de új épületek sem készülnek.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Holnap is sok napsütés várható, de előfordulhatnak kisebb záporok, a szél mérsékelt marad. Hajnalban 13-19 fok, napközben 31-36 fok lesz. Nagyon erős marad az UV-sugárzás. A kánikula miatt holnaptól keddé félig másodfokú hőségriasztás lép életbe. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Tóth Évinek köszönjük szépen a friss híreket. Kitört a vakáció, az időjárás is jelzi nekünk, hogy itt a nyár, és nem finomkodik. Szép estét a mikrofonnál, Medgyessy Gábort hallod. Megy tovább a Petőfi csúcs, várom a közlekedési infókat, üzeneteket, itt pedig most jön az elefánt.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag nagy

0: kampánya.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
2: Az M3-as autópályán a Vásáros-Namény felé vezető oldalon Bagnál a terelt szakaszon korábban négy autó ütközött. A 44-es kilométernél már mindkét irányban megindult a forgalom. Budapest felé megszűnt a torlódás, de Vásáros-Namény felé Gödöllő és Bag között még szakaszosan lehet araszolni. A Kánikula hírére úgy tűnik nagyon sokan elindultak az M7-esen a Balaton felé. Már az M1-el közös szakaszon is lassú az előrejutás. A Török-Bálint és Martonvásár közötti szakaszon is torlódik a kocsisor, az átlagoshoz képest 20-25 perccel hosszabb lehet a menetidő. Az egyes főúton Győr határában a 813-as főút csomópont közelében egy autó és egy busz ütköztek, a 119-es kilométernél a forgalmat leállították és a főutat lezárták. SMS és Viber számunk 06303030380, várom ide a közlekedési infókat, vezess óvatosan.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar a hazai underground rock szintér egy igazi üdeszínfoltját hozom most neked, ugyanis a Na-na-na zenekar, vagy Na-na-na valami egészen különlegeset rakott le az asztalra. Úgy tudnak hihetetlenül frissek és maiak lenni, hogy közben mesterien nyúlnak vissza a 80-as évek dark, new wave és alter világához. Alig fél órás debütáló albumuk kötelező darab minden post-punk rajongónak, ráadásul a zeneikkel a tizenévesektől a korszakot áttélt veteránokig mindenkit képesek megszólítani. A sztori egyébként 2022-ben indult Fülöp László hálószoba projektjeként, aki a bűvös 27. életévébe lépve döntött el, hogy befejezi a fiókban heverő félkész dalait. A barátok Dani és Levi gyorsan rávették, hogy ebből teljes zenekart kell kovácsolni, de a végső lökés egy közös koncertlátogatás során jött meg, ugyanis ekkor döntötték el, hogy a női énekes felállás lenne a legjobb. Ezért aztán meghívták Lottit a mikrofon mögé, Bandit a basszusgitárhoz, így az alkotói folyamatok és az összeszokás után pedig 2023. januárjában hivatalosan is elindították a Na-na-nat. Már is jön a Before I Leave tőlük, itt a Petőfi.

Ma is érdemes a Petőfit választani, ahol minden magyar és ahol sok érdekesség és jó program vár. 19 óra után elrajtol ma is a Mit kíván, amiben te mondod meg, mi szóljon nálunk, és üzenhetsz is rajtunk keresztül annak, aki igazán számít, akinek feldobnád az estét. SMS és Viber számunk 0630303380. Ide már írhatsz most, de üzenhetsz Facebookon vagy Instán is. Aztán 21 órától a koncert ajánlók és az elmúlt évtizedek hazai kedvencei a főszerep, majd jön a hazai gitárok is egy ismétléssel, melyben Fekete Laci Putovics Ábellel és Oletics Martinnal beszélget a Fusion Maze-ből. Tarts ma is velünk. Az este felvezetésében jön a Csak neked kislánytól, a Minden mozog, a Petőfi.

0: A következő két órában mondd meg te, mi szóljon itt a Petőfin, ahol minden magyar indul, ugyanis a Mit kíván a Petőfi Rádió kívánság műsora. Nesormes és Viber számunk 0 30 30 30 380. Ide már küldheted az üzeneteket, ahogy a Facebookon és Instán szintén írhatsz, vagy hív fel 0 1 7 59 60 60. Tehát nem sokára a friss hírek után indulunk, a kezdésben pedig itt lesz a Follow the Flow és a Holnap küszöbén.
1: Velem él az utca, hajnalban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra.
2: A Petőfi Rádióban. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
3: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
2: a Kultúrfitnessben.
4: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitnessben.

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Már tárgyalják az Európai Unió következő költségvetését, holnap lesz a múzeumok éjszakája, hétvégén fokozódik a kánikula.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
2: Az M3-as autópályán a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Bak térségében a terelt szakaszon korábban 4 autó összeütközött. A 44-es kilométernél már minden irányban mindkét sáv járható, Budapest felé megszűnt a torlódás, de Vásárosnamény felé Gödöllő és Bak között még szakaszosan arra szól a kocsisor. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több kiemelt közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán közölte, a dolgozók visszatérő panaszaira, köztük szakszerűtlenségre és hatalmi visszaélésekre hivatkozva indította el az eljárásokat az Országos Széchenyi Könyvtárban, az Iparművészeti Múzeumban, a Magyar Természettudományi Múzeumban, valamint az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézetben érintett intézményekben. A múzeumok éjszakáján idén is indít a BKK különjáratokat. A tárlat vezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszalaggal lehet használni, de felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jeggyel és bérlettel rendelkeznek. Holnap éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet utazni. Ezekre kizárólag nosztalgia vonaljeggyel vagy nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: Jó estét kívánok, Katona László vagyok. Kikapott az elődöntőben a női karcsapat a franciaországi Vívó Európa bajnokságon. Battai Sugár, Pusztai Liza, Spíz Anna és Szűcs Lusza az első körben a bolgárokat verte a negyed döntőben, majd az oroszok ellen lépett Pástra a legjobb 4 között. 45-38-ra nyertek a független színekben induló oroszok. A bronzéremért az olaszok ellen mérkőzik a női karcsapat. Az András Vitibor, Kok Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely összetételű párbajtőr csapat a 7. helyen zárt. Támadót igazolt az Újpest, a név ismerős lehet, hiszen a nigériai Muhammed Tijaninak kínált szerződést a Lilafehér labdarúgó klub. Tijani a cseh Slavia Prahától érkezik, korábban a Nyíregyháza kölcsönjátékosaként 8 gólt lőtt fél év alatt. A másik prágai klub a Sparta futballistájaként folytatja pályafutását, Hegyi Krisztián. A válogatott keret a kapus 4 éves szerződést írt alá, a West Ham együttesétől igazol a cseh csapathoz. A magyar férfi röplabda válogatott 3-1-re nyert az azeri csapat vendégeként az Európa Liga alapszakaszának 5. fordulójában, ezzel 3. győzelmét aratta a sorozatban. A találkozó legjobbja Pesti Marcell volt 20 ponttal. Köszönöm a figyelmüket!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Fokozódik a kánikula, sok napsütés várható, csak kisebb záporok, zivatarok fordulhatnak elő, a szél is mérsékelt marad. Hajnalban 13-19 fok, napközben 31-36 fok lesz. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt pedig holnaptól keddé félig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Eljött a te időd, mondd meg te, hogy mi szóljon nálunk a következő 2 órában itt a Petőfi rajtól, amit kíván a Petőfi Rádió kívánságműsora. Szép estét a mikrofonnál, Megyesi Gábort hallod. SMS és Viber számunk 0630303380, üzenhetsz ide is. A kezdés a Follow the Flow-ért.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizáról

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Elrajtolt a kívánságműsor, te üzentél már? Ha még nem, akkor itt az idő. Na, Andi üzeni a férjének, hogy nagyon boldog születésnapot a Fakanál és a Grill Rács királyának. Alig várom, hogy este kocincsunk rád, imádlak. Küldöm neki a kedvencét, a Mocskos időket. Ivan and the Parasol, rendel ezt azon mindjárt, és nagyon boldog születésnapot a férjednek. Aztán gratulálok, öcsi, hivatalosan is egyel közelebb kerültél a B oldalhoz, de nyugi, amit holnap sűrűn a kezedben fogsz majd konzervál. Jött ez papi aláírással. Boldog születésnapot akkor öcsinek is. Hozom mindjárt Lábas Vigitől az Álompor, de előbb a Pinkers jön és a KFK.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061 759 60

0: Petőfi Rádió kívánságműsor.
1: Pörög az SMS falunk, jönnek az üzenetek Viberen, Instán és Facebookon is. A Csajbanda üzeni Kingának, hogy boldog születésnapot, Csajsi, ne aggódj a korod miatt, a hőségriadó miatt úgyis mindenkinek elolvad az agya. Senki sem fog emlékezni, hányadik az a huszonvalahányadik. Egy csinszkát küldenénk neki. Hát nagyon boldog születésnapot akkor Kingának, csinszkától a felsütött a napsugára jön nem sokára. Aztán Milán küldi Dórinak ezt az üzenetet, hogy nyitott ablak, csillagos ég és egy hatalmas tál behűtött görögdinnye. Már csak te hiányzol mellőlem a teraszról. Siess haza a melóból, várlak. Küldöm a kedvenc közös dalunkat, Pál Dénestől a Tulipánt. Ez is jön. Már is akkor itt a Petőfin. Ha te is üzennél rajtunk keresztül, megtehetsz SMS-ben vagy Viberen például 06 30 30 30 380.

az előadót is. A magyar zenét játszó Petőfi Rádióban hallottad először. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Viberen jött egy nagyobb üzenet hullám, úgyhogy ennek neki is állok gyorsan. Bringa írta, szia Gábor, barátném éppen hazafelé tart, a Petőfit hallgatja, szóval olvasd be kérlek. Kata, hazaérsz? Öltöz, ma este ki kell táncolnunk magunkból a heti feszültséget, és ha a Kispáltól a szőkített nőt küldenéd neki, nagyon megköszönném. Jönni fog, ígérem. Kata, megvan akkor a feladat, ugye? Aztán Laci a raktárból írta, küldök egy 4-es streetet az összes kollégának, akik velem együtt indítják az éjszakai műszakot a párában, amíg mások indulnak a buliba, vagy otthon pihennek, mi tartjuk a frontot, a Petőfi pedig tartja bennünk a lelket, köszi a jó zenéket. De aranyos vagy, Laci, tartsatok ki, hozok akkor egy 4-es streetet. Hadd menjen, jó? Hadd menjen, hadd teljen az a műszak. Írd meg, hogy te épp hol és hogyan indítod a hétvégét. 0630303380-as az SMS számunk, de Viberen, Instán és Facebookon is üzenhetsz.

0: Legyél te a zenei szerkesztőnk, jöhet egy újabb kör? Megy tovább a Petőfi Rádió kívánság műsor. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. SMS és Viber számunk 0630303380, de Instán és Facebookon is megtalálsz minket, ott szintén várom az üzeneteket. És van egy hívható számunk is, a 0617596060. Csörök be! Most a legfrissebb hírek jönnek, aztán a Valmar Magány-Vagány.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció. Halmesék. Június 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban. Benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Itthon,
4: otthon.
5: Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
6: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
5: küld el nekünk Facebookon, Viberen vagy SMS-ben.

0: magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe, kezdődik a nyári élelmiszer ellenőrzés, szigorúbban védenik a barna medvéket.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
2: Az M3-as autópályán a Vásárosnamény felé vezető oldalon Gödöllő térségében baleset történt. A 27-es kilométernél jelenleg áll a forgalom, több kilométeres a torlódás. Aki teheti, az M0-as autóút M31-es autópálya útvonalon kerülhet. Távolabb újabb baleset történt a 103-as jelű Kál-Erdőtelek csomópontnál Vásárosnamény felé. Több mint 5 kilométeres a torlódás. Aki teheti, térjen le a 90-es jelű Heves Nagyhüged Ludas csomópontban, és kerüljön a 3-as főúton. A 2-es főúton Göd térségében baleset történt, a 23-as kilométernél csak félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Érkezik az idei év első nagy hőhulláma. Holnaptól kedd éjfélig az ország egész területére másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hirtelen jött kánikula különösen megterheli a szervezetet. Ezért a déli órákban kerülni kell a tűzőnapot, és figyelni kell a megfelelő folyadékpótlásra. Jövő héten kezdődik és augusztus 20-áig tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A NÉBIH ellenőrei kiemelten figyelnek a gyermektáborok konyháira, a kerékpáros büfékre, a népszerű nyári élelmiszerekre, mint a grillkolbászok, fagylaltok, valamint a rozéborokra is. A zöldség és gyümölcs forgalmazás területén is fokozatos vizsgálatok várhatóak, különösen a görög dinnye esetében, a termelői piacokra és az útmenti alkalmi árusító helyekre. A hazai benzinkutak többségénél már valamivel olcsóbb az üzemanyag a védett tárnál. Erről számolt be a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint, ha a hormuzi szoros körüli konfliktus tartósan rendeződik, az üzemanyagár nagyobb mértékben mérséklődhet, majd reális szinten stabilizálódik. Megjelentek Budapesten az új generációs bubi kerékpárok. Megkezdődött a fővárosi közbicikli hálózat megújításának tesztidőszaka. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, a BKK munkatársai és partnerei most zárt körben próbálják ki a bicikliket. Júliusban a Budapest Go bérlettel rendelkezők regisztráció után ingyenesen tesztelhetik az új bicikliket. Az új rendszer összesen 3300 kerékpárral indul, amely közül 800 elektromos rásegítésű lesz. Nagyobb rugalmasságot kér az Európai Bizottságtól a barna medvék szigorú védelme kapcsán Szlovákia és Románia. Közös állásfoglalásokban indítványozzák, hogy a testület tisztázza, vizsgálja felül az élőhelyvédelmi irányelvet azokban a térségekben, ahol tartósan stabilizálódott a populáció helyzete. Példaként említik, hogy a két tagállamban él az Európai Unió barna medve állományának több mint fele, és ezáltal aránytalanul nagy mértékben viselik a faj védelmével járó költségeket, kockázatokat, felelősséget.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap is sok napsütés várható, de előfordulhatnak kisebb záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fok lesz. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt holnaptól keddé félig másodfokú hőségriasztás lép életbe. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Már megy is tovább, mint kíván a Petőfi Rádió kívánság műsora. Sziasztok, holnap Ballag a nagylányom, küldenétek neki egy klassz kis zenét Flórának, Mező Szilasra. Kedves Flóra, neked szól a Valmártól a Magány Vagány. Ha pedig te is üzennél rajtunk keresztül, megteheted, például SMS-ben vagy Viberen.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Hát nem szenvedek hiányt üzenetekből, ezt nagyon szépen köszönöm. Jönnek folyamatosan a Viber üzenetek, írtok SMS-eket Facebookon és Instán is. Szia Gábor, a Quimby láthatatlanul az új kedvencem, léci küld nekem a készülődéshez. Én sajnos nem buliba, hanem dolgozni megyek. Szanditól jött ez. Kedves Szandi, tarts ki, jön a Quimby láthatatlanul mindjárt. Aztán hivatalosan is túléltem a vizsga időszakot, végre bezárhatom a könyveket, egy zaporos zecet küldenék a szaktársaimnak, mert hogy mostantól szeptemberig a vízparton találtok. Nita aláírással kaptam ezt. Gratulálok, Nita, jó pihenés neked. Akkor ezek szerint minden sikerült, úgyhogy megérdemelt jó kis pihenés lesz ez. A zaporos eztől a Mr. Gorski mindjárt itt lesz. Szia Bazsinak, a kisfiamnak üzenem, hogy gyógyuljon meg, nem ér ám az óvoda utolsó napjait ellógni, főleg, hogy jövőre már az iskola várja, nem a kispajtások az oviban. A kocsiban ül éppen velünk, Vácra tartunk a hétvégére. Remélem jobban lesz, és jó kis családi programokat tudunk csinálni. Nagyon szeretem, köszi, anya-banya aláírással jött ez. Hát jó utat, nagyon szép hétvégét nektek, és Bazsinak természetesen mielőbbi jobbulást, gyógyulást. Jön már is Jude Law újdonsága a folytatásban. Ez a Vroom, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Megrohamoztatok SMS-ekkel, Viber üzenetekkel, és a Facebook postaládánk is egyre csak telik. Hát jönnek folyamatosan az üzenetek. Nézzük, sziasztok, Dávid vagyok, és Orsinak üzennék, aki egész nap miattam vezetett és segített nekem, hogy szeretem. Na hát akkor, Orsi, remélem hallottad ezt az üzenetet Dávidtól. Norbi a kamionból írja, hogy itt robogok az autópályán még pár száz kilométer, és otthon vagyok a családdal. Köszi a jó zenéket, ti tartjátok nyitva a szememet ebben a füllet melegben. Küldök egy pasit minden úton lévő kollégának. Én pedig küldök neked egy jó zenét akkor, Norbi, vigyázz magadra az úton. Itt lesz a Fix Alibitől a Sáska például. Na, aztán szia páromnak, Janónak szeretnék üzenni Kiskunhalasra. Jól vagyunk és minden rendben van. Szeretjük, sok puszi, Jász, Krisztike és Kriszti. Egy jó Follow the Flow újdonság jöhet. Itt a Beszívom, a Petőfin.

0: sor.
1: És eljött az utolsó kör az üzenetekből itt a Mit kívánban a Petőfi Rádió kívánság műsorában. Nézzük. Szia-szia, Kővágó Dominik vagyok, polgárőr szolgálatban Nagy Zsoltival, és egy zenét szeretnénk kérni. Ennek semmi akadálya. Jön itt több zene is, nektek pedig akkor jó munkát, kitartást. A férjem kiment éjszakai horgászatra a szúnyogok közé, meg végre megkaptam a nappalit, a klímát és a tévé távirányítót. Küldök neki egy zenét, hozzon halat a holnapi ebédhez. Aláírás sajnos nincs. Úgyhogy végül is ez szóljon minden férjnek, aki kiment így este horgászni. Remélem, hogy lesz kapás. Aztán Mira vagyok, apukámnak 62. születésnapjára szeretnék egy dalt küldeni, és üzenem neki, imádom, ő a legjobb apuka a világon. Remélem tudja, hogy mindenben számíthat rám. Ez egy nagyon kedves üzenet volt, és nagyon boldog születésnapot kívánunk apukádnak. Jön nem sokára a Magas Egy Underground, itt lesz a Carson Koma is Jude Law-val, de előbb Bércesi Robi és Meszka érkeznek. Ez a játszál. Bekapcsol.

0: minden magyar. A kívánság műsorunk a Mit kíván most itt ezen a ponton ér véget. Nagyon szépen köszönöm a rengeteg üzenetet, kérést, kívánságot. Jövő héten már Szikora Tomival megy tovább a műsor, visszaáll a világrendje. Ami pedig a folytatást illeti, mindenképpen maradj, én is maradok, és hozom neked a legjobb koncerteket, örökzöldeket és újdonságokat. A kezdés rögtön a Kovalszky meg a Vegáé, itt lesz a 15 millióból egy.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Már tárgyalják az unió következő költségvetését, halálos baleset történt egy szegedi autógyár építkezésén. Folytatódik a kánikula.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M0-as déli szektorán az M3-as autópálya felé összeütközött két autó. A 19-es kilométernél Sziget-Szent Miklós térségében lezárták a külső és a gyorsító sávot, torlódik a forgalom. Az M3-as Vásáros-Namény felé vezető oldalán Gödöllő térségében is baleset történt. A 27-es kilométernél megindult a forgalom, de a torlódás csak lassan osztik fel. Távolabb újabb baleset történt a 103-as jelű Kál Erdőtelek csomópontnál Vásáros-Namény felé. Lezárták a belső sávot. Több mint 5 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 3380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Már tárgyalja az unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Őszre megszűnhet a hetes cikkely szerinti eljárás Magyarország ellen. Erről is beszélt a miniszterelnök a kétnapos brüsszeli csúcs után. Magyar Péter emlékeztetett, hogy az eljárást az előző kormány idején tapasztalt, jogállamiságot érintő leépülés miatt indították. Az Alkotmánybíróság levette napirendjéről Súlyog Tamásnak azt az indítványát, amely tisztázná, megszüntethető-e személyre szabott alaptörvénymódosítással a köztársasági elnök és más közjogi vezetők mandátuma. A döntés előzménye, hogy 7 alkotmánybíró kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljesülés nem határozatképes. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, az alkotmánybíróság tagjai mai döntésükkel kimondták, Súlyog Tamás köztársasági elnöknek és az alkotmánybíróság elnökének is távoznia kell. Halálos baleset történt tegnap a szegedi BYD autógyár építkezési területén. Egy kínai munkást elgázolt egy teherautó. A szegedi rendőrkapitányság az ügyben halálos közlekedési baleset okozása miatt büntető eljárást indított. Obama központ nyílt Chicagóban. A korábbi amerikai elnök 8 éves ciklusának emléket állító könyvtárat, múzeumot, kulturális és szabadidő központot, a demokrata politikus, valamint ismert személyiségek, köztük elődei jelenlétében adták át. A gránit tömböt formázó hatalmas toronyépület az egykori elnök korábbi lakóhelyén kapott helyet.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap is sok napsütés várható, de előfordulhatnak kisebb záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fok lesz. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt pedig holnaptól keddé félig másodfokú hőségriasztást lép életbe. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És akkor a péntek esténket már is koncertajánlókkal, friss hazai dalokkal és persze örökzöldekkel folytatjuk. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, hozom mindjárt Dest, Young Fly-jal és Azariával közösen, de előbb itt van a Kovalszki meg a Vega és a 15 millióból egy.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha szereted, ha követed, vagy ha annyira nem is rajongsz a hazai hip-hopért, szerintem akkor is van egy formáció, amitől mindenki minimum fél tucat zenének a szövegét kívülről fújja. Az 1989-ben alakult Animal Cannibalsről van szó, akiknek a debütáló lemeze a Fehéren Fekete, Feketén Fehér tavaly szeptemberben ünnepelte a kerek 30. születésnapját. Ez volt a legelső olyan hazai rap album, ami teljesen áttörte a mainstream falait, és nem véletlenül választották be a szakértők a 100 legfontosabb magyar lemez közé is. Kuka MC és Richie P azóta is megkerülhetetlen arcok, és a legjobb hír az, hogy 30 év után sem lassítanak. Július 3-án a Sopronfesten, augusztus 19-én pedig a Strandon csípheted el őket. Most pedig itt nálunk jönnek Somló Tamással közösen, ez az igencsak aktuális

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar péntek este ide vagy oda, a kérdés mindig adott, hogy mi is valójában az élet értelme. Ha te is kaptad már magad azon, hogy a sötétben ülve ezen a kérdésen pörög az agyad, akkor van egy jó hírem, egyáltalán nem vagy egyedül. A Blaha Lujzsiana tündöklő frontembere Soblóhead Barbie elárulta, hogy neki konkrétan a legfőbb hobbija ezen filozofálni. A legújabb daluk pedig pont egy ilyen mély, belső monológ szüleménye. Barbie szerint a sűrű végtelen egy olyan ijesztő, mégis végtelenül felszabadító belső ébredést hoz el, ami után hirtelen kinyílik a világ, és semmi sem lesz már olyan, mint régen. Egy dal, ami tökéletes teret ad minden nehezen megfogható súlyos érzésnek. Ha pedig szeretnél velük élőben találkozni, akkor most vasárnap a Fezenen ezt megteheted. Addig is engedd el egy kicsit a külvilág zaját, és merülj el a Blaha Lujzsiana újdonságában. Ez a sűrű végtelen, itt a Petőfi.
1: Sziasztok, Soblóhead Barbara vagyok a Blaha Lujzsianából. Hallgassátok meg most a

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Jöhet egy újabb kör a péntek estéből. Újdonságokat, örökzöldeket és koncertajánlókat is hozok, úgyhogy mindenképpen tarts velem. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. A friss hírek után itt lesz a Bagosi Brothers Company és a Visszajövök.
1: Visszajövök én egyszer még, az esőt, ha elfújja a szél, minden ember hazatér.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Másodfokú hőségriasztás lép életbe éjféltől, aláírták az alaptörvény módosítását. Súlyos vonat baleset történt Angliában.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M0-ás déli szektorában az M3-as autópálya felé baleset történt. A 19-es kilométernél Sziget-Szent Miklós térségében lezárták a külső és a gyorsítósávot, torlódik a forgalom. Az M1-es Budapest felé vezető oldalán az M0-ás csomópont előtt összeütközött egy kamion és egy kis teherautó. A 16-os kilométernél sávzárásra, torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Érkezik az idei év első nagy hőhulláma. Holnaptól keddé félig az ország egész területére másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hirtelen jött kánikula különösen megterheli a szervezetet. Ezért a déli órákban kerülni kell a tűzőnapot, és figyelni kell a megfelelő folyadékpótlásra. Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. Aláírta az alaptörvény 16. módosítását Sulyog Tamás köztársasági elnök. Az országgyűlés hétfőn fogadta el az alaptörvény 16. módosítását, amelynek értelmében nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig volt kormányfő. Lemondott a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki posztjáról Orbán Balázs. A parlamenti képviselő döntését azzal indokolta, nem ért egyet az MCC életét érintő, készülő kormányzati törvénymódosításokkal, és nem szeretné az egyet nem értésével terhelni a jövőbeli tárgyalásokat. Az alapítvány kuratóriuma a működés folytonossága érdekében Madarász Lászlót választotta meg új elnöknek. Összeütközött két vonat a dél-angliai Bedford közelében. A brit közlekedési szakszervezet tájékoztatása szerint az utasok és a személyzet tagjai közül is többen súlyosan megsérültek. A baleset miatt Bedford és a közeli Luton között leállt a vasúti közlekedés. Luton mellett van a Londont kiszolgáló 5 nagy nemzetközi repülőtér egyike. A vasúttársaság azt kérte, senki ne keljen útra az érintett vasútvonalon.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap is sok napsütés várható, de előfordulhatnak kisebb záporok, zivatarok, a szél is mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás is. A kánikula miatt pedig holnaptól keddé félig másodfokú hőségriasztás lép életbe. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Az elmúlt évtizedekből merítünk egy nagyot, az újdonságok mellett örökzöldekkel is találkozhatsz a péntek esténkben itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, jön nem sokára Bonanza Banzai, itt lesz az Arthur Rambo újdonsága is, de előbb a Bagosi Brothers Company-t hallhatod, visszajövök.
2: Itt egy újabb óra,
3: kizárólag magyar zenékkel.

Bétekeste és a Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar, amit ezúton is nagyon szépen köszönök, hálám jeléül pedig rengeteg jó hazai zenét hozok. Az Airi Mafia egy klasszik estére készül, a 2000-es évek elejére visznek minket vissza, amikor még a legendás Zöldpardon és a Westbalkán is működtek. Július 17-én a Kobuci kertben egy egészen különleges koncerttel jönnek, ugyanis egy este erejéig kizárólag a kezdeti időszak a legelső Fel a kezekkel című albumuk dalait pakolják össze egy műsorba. Úgyhogy ha újra élőben szeretnéd ordítani a Javacsint például, akkor mindenképpen ott a helyed, de ha nem akarsz júliusig várni, akkor is jó hírem van. A fesztivál szezonban nagyon sok helyen találkozhatsz velük, ott lesznek például a Sopron Festen, a Fülesbagoly Festen, vagy éppen a Művészetek Völgyében. Itt pedig most egy újdonságot hallhatsz tőlük, jön az Airi Mafia Betonhofival, ez a Nestek, a Petőfi.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Időutazunk egy kicsit a 70-es évek közepére, a hazai rádiós beat musicalek aranykorába. Ekkor mutatták be ugyanis a Holnaptól Nem Szeretlek című kultikus darabot, amit Viktor Máté és Huszár Erika hoztak össze egy igazi balatoni stoppos szerelmi történet alapján. Bár a kulisszák mögött eredetileg Zalatnai Saroltának szentek a női főszerepet, a modern lány karakterét végül Kovács Kati formálta meg, ráadásul olyan elképesztő természetességgel, hogy a prózai részeket próba nélkül azonnal szalagra rögzítették. A dögös zenei alapokért a kor egyik legnépszerűbb formációja a Gemini felelt, de a mikrofon mögött olyan nevek is feltűntek, mint Kós János, vagy éppen Balázs Péter. Bár a tévés változat végül csak vágyálom maradt, a dalokból három sikeres kislemez született, a címadó sláger pedig azonnal letarolta a slágerlistákat. Jön a Geminitől, a Holnaptól Nem Szeretlek, a Petőfim.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Itt a vége a közös péntek esténknek, a mikrofonnál az elmúlt pár órában Megyesi Gábort hallottad. Na de a folytatásban érkezik a Hazai Gitárok egy korábbi ismétlése, melyben Fekete Laci kollégám Putovics Ábellel és Oletics Martinnal, vagyis a Fusion Maze-zel beszélgetett. Úgyhogy tarts a srácokkal, velem pedig holnap 14 órától találkozhatsz újra itt a Petőfin. Legyen nagyon szép a hétvégét!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
3: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és most startol a Hazai Gitárok, amiben ma este vendégeim Putovics Ábel és Oletics Martin. A tehetséges gitárosokkal a hangszeres játék szeretetéről beszélgetünk. Tarts velünk ma este is!

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a hazai gitárok. Én Fekete Laci vagyok, és ma este vendégeim Putovics Ábel, valamint Oletics Martin, a tehetséges gitárosokkal, pedig a hangszeres játék szeretetéről beszélgetek. Hát köszöntelek titeket a műsorban.
2: Szia, szia, nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk.
3: Szia, hello.
1: Építkezzünk folyamatosan, a kezdeti emlékkel kezdjük, ami elindított titeket a zenélés felé, a zeneszeretet felé. Ábel, neked mi volt a legelső ilyen emléked, amire emlékszel?
2: Nekem van egy nagyon-nagyon konkrét, erős emlékem ezzel kapcsolatban, hogy azt nem tudom, hogy hány éves lehettem, de épp az AC/DC-nek a 91-es vagy 2-es Donington-i koncertfilmjét néztük így családosan. Igazából csak ment a tévében szerintem, és tehát adott ponton én ott nagyon vergődtem rá, és nagyon-nagyon élveztem, és szerintem kicsit utánozhattam is Angus Youngot, és az az emlék, hogy ezt egy apa meglátta, és igazából akkor kérdeztem, hogy nem szeretnék gitározni, tanulni. És azóta ez így folyamatban van.
1: Komolyan, azóta akkor elindult, és gitár.
2: Így van.
1: Óriási. Na hát, Martin, mesélj.
3: Hát én kicsit messzeről, lehet, hogy messzeről fog ez így indulni, de
1: csak
3: hogy nekem az első élmény, ez igazából a zenélés az így édesapámon keresztül jött nekem. Ilyen elég kicsi koromban, amikor kocsikáztunk hétvégén, akkor azt hiszem a Candy Duffernek, a szaxofonos hölgynek az albumait hallgattuk, és volt egy szám, a Lily Was Here, ami nekem nagyon tetszett, ilyen kisgyerekként elképesztően, és a szaxofon tetszett egyébként, nem a gitár, az pont érdekes, hogy ott van egy szaxofon és egy gitár abban a számban, ez a kettő, egy akusztikus gitár, meg szaxofon, és nekem a szaxofon nagyon tetszett, és akkor eldöntöttem, hogy én szaxofonos leszek, és amikor beiratkoztam, vagy hát amikor már ugye mentem első osztályba, akkor ott én elkezdtem zeneiskolába járni, klarinétoztam, de hogy ez elég hamar így, azért klarinétoztam, ugye, mert hogy azt mondták, hogy hát még gyerek vagy, tehát még nem szaxofonozhatsz, még kicsi a tüdőd, meg vannak ezek a dolgok. És aztán ott az abba maradt, és volt akkor egy, de ez ilyen harmadikos koromban, tehát ez 2-3 évig tartott ez az egész, tehát így túl masszív zenei képzésről nem kaptam talán a kottázásnak a megtanulásán, aztán azóta elfelejtésén kívül. És akkor volt egy 2 év utána, amikor nem játszottam semmi hangszeren, és akkor egyszer csak láttam valakit az iskolában, egy gitározott, és valami csak így beütött. De valószínűleg ez így egybeütött azzal, hogy akkor elkezdett formálódni a zeneizlésem is, tehát hogy elkezdtek jönni ezek az impulzusok, vagy akkor már elkezdtem hallgatni, hát én főleg ilyen szinten az a rockos irányból jövő, és ez a Metallica, Guns N' Roses ezek, és akkor elkezdett ez az időszak így egybecsúszni, megláttam a gitárt, hallgattam ezeket a zenéket, és így jött ez, hogy akkor a gitár jó, a gitár menő, és akkor ez így lett.
1: Már is innen folytatjuk a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a Hazai Gitárok. Én Fekete Laci vagyok, míg ma este vendégeim Putovics Ábel, valamint Oletics Martin. Hát majd arra is rátérünk, hogy hogyan ismerkedtetek ti meg, viszont hogyha folytatjuk az építkezést, akkor tanultatok, alakult a zenei ízlés, viszont mi volt a következő lépés, akár kezdeti színpadi szárnypróbálgatás, voltak-e ilyenek? Vagy egyáltalán vonzott-e titeket a színpadi része, vagy pedig inkább a játék volt a fontos?
2: Engem sose vonzott a színpad, az elején legalábbis. Az egy, most már igen, most már szeretem, ez egy ilyen acquired taste. Igazából én gyerekként az elején csak mindig el akartam tudni játszani azt, amit szeretek, amit szeretek hallani. És nagyon-nagyon jól esett tudni ezeket. Aztán majd jött az, hogy improvizálni ezekre. De jó, a színpad az így sose vonzott úgy konkrétan. Úgy volt egy nagyobb kihagyásom így élőzenében, élőzene szempontból. Aztán most pár évvel ezelőtt, amikor elkezdtük Otival a zenekart, akkor az azért más, amikor az ember feláll a színpadra, és a saját dalait játsza, és ne adj Isten, még tetszik is a közönségnek, az egy igazán jó érzés.
3: Hát nekem nyilván, amikor elkezdtem gitározni, aztán jött ez az lázadó időszak, akkor nyilvánvalóan én akartam lenni a világ legjobb gitárosa, és mindenkinek játszani a legjobb szólókat, és a középpontban lenni. Aztán nyilván ez, hogy így idősödtem, ez így elmaradozott. Talán a bizonyítási vágy is, nem tudom, így ez ennek így az elmúlás, az nem is, hogy elmúlás, de hogy nem, nincs már meg az a fajta ilyen én akarok lenni a legjobb, hanem inkább szerintem az ember, hogy minél többet tanul, annál jobban rájön, hogy nem tud olyan sokat, és ez egy kicsit engem szerintem így ebből a középpontban való levésről, vagy erre vágyásul így levett, de egyébként nyilván tök jó színpadon lenni, tehát hogy főleg, amit Ábel is mondott, hogy így a saját számainkat játszani, az elég jó érzés, pláne amikor olyan szólókat játszol, ami tetszik, megfütyögetik, és nem rossz értelemben, megtapsolják, igen, tehát hogy jó élőben játszani, úgyhogy...
1: Alakulunk szépen, hamarosan összeáll a Fusion Maze zenekar is, legalábbis most itt részben a stúdióban, viszont talán ezelőtt kezdjük azzal, hogy hogyan ismerkedtetek ti meg egymással. Vagy a kettő összekapcsolódik, akkor összekapcsolódik.
2: Amúgy kicsit talán össze is kapcsolódik. Én ismertem, amit tudtam Otiról, ilyen online gitárversenyekből igazából. Azért kiszúrtam, hogy ez a srác azért elég jól nyomja. Mindketten jelentkeztünk ilyenekre. Aztán gyorsan, hogyha előre haladunk jó pár évet, amikor ültem a műegyetem elrépületében az egyik laborban, akkor, és itt átadom a szót.
3: Visszaadom a szót.
2: Ja jó, nem emlékszel. Basszus.
3: Abszolút nincs meg az erépületnek a laborja. Nekem tök más emlékem van, de...
2: Jó, hát akkor figyelj, akkor majd összehasonlítjuk a két verziót, jó. Vagy nem tudom. Én úgy emlékszem, hogy mellét kerültem a laborban, és te szólítottál meg, hogy te amúgy nem az a srác, hogy mondom, de, és te nem az a srác, hogy de. És igazából itt találkoztunk, én legalábbis úgy emlékszem, hogy itt találkoztunk személyesen először, aztán jött a nyomás részedről éveken, hosszú éveken keresztül, hogy zenéljünk már valamit együtt.
3: Erre viszont emlékszem.
2: Ahol én sikeresen ellenálltam jó sokáig, aztán megtörtem. Hál' Istennek.
3: Igen, egyébként én is abszolút így emlékszem az R-épületben. Igen, ott voltunk a laborban, és akkor mondtam, hogy szia, te a Putovics Ábel vagy egyébként. És igen, egyébként én is Ábelt ezekről az online gitárversenyekről ismertem, meg talán még a Jónás Tamásnak a fórumán is néha nagy ritkán megjelentél, meg voltak ezek az ilyen különböző ilyen kollaborációs szólók, ilyen karácsonyi szólók, azt hiszem még azokon is voltál.
1: Elképesztő.
3: Úgyhogy volt egy ilyen fajta online vibráció, és igen, akkor egyébként tényleg az egyetemen ismerkedtünk meg.
1: Egyébként csak laikusként kérdezném, hogy néz ki egy ilyen online gitárverseny? Vagy hogyan láttátok ti a másikat?
3: Hát ezek gyakorlatilag leggyakrabban olyanok, hogy megvan adva egy alap, igen, mire játszani kell mindenkinek, ugyanaz általában, és erre csinálsz egy szólót, felveszed videóval, és felrakod YouTube-ra, általában így nézett ki, meg szerint a mai napig is így van. Úgyhogy az embert az arcról azért így lehet látni, ugye, hogy igen.
1: Már is innen folytatjuk még egy körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfén.

0: Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.
2: Vártam, hogy bejöjjön nekem az élet végre. A világ vegyem már észre, de cserébe újra lenyomott a mélybe, és örülök, ha megúszom élve.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a Hazai Gitárok. Én Fekete Laci vagyok, míg ma este vendégeim még pár percre Putovics Ábel, valamint Oletics Martin.
2: Szerintem legyen fókuszban a Fusion Maze. Mikor állt össze? Hogy állt össze? És nyugodtan a többi tagról is meséljetek.
3: Eltelt jó pár év, amíg ugye Oti folyamatosan zaklatott azzal, hogy muzsikáljunk már együtt valahol valamit. Én igazából akkoriban sajnos egyáltalán nem értem rá. Nagyon-nagyon sűrű pár év volt az nekem. De aztán végül is belementem, és úgy alakult, hogy George Escomariusszal, az egyik gyerekkori barátommal és Otival elmentünk a még próbaterembe, a Opossum.
4: Lehet, hogy az volt, igen.
3: Találkoztunk hárman, jammelgettünk, ilyesmi, aztán jól éreztük magunkat, és akkor Oti hívta Güntit, a szaxofonosunkat.
4: Igen, volt egy próba, bedobtam, hogy én ismerek egy szaxofonos srácot, és Ábelnek így láttam, hogy megcsillan a szeme, hogy szaxofon? Igen. És akkor átveszem minden egy kicsit, ha nem van, és akkor ilyen szövöm tovább. Hogy ő meg nekem gyerekkori barátom egyébként, ugye, tehát, hogy a dobos az Ábelnek volt, ugye a Günti meg nekem. És elhívtam, hát eleinte csak úgy volt, hogy mert ugye ő inkább úgy gondolt rám, mint aki ilyen rockosabb irányba mozog, és eljött, meg egyébként szerintem ott nem is volt leütve még a stílus, hogy miben akarunk játszani, sőt, egyébként szerintem abszolút nem a Fusion volt a cél eleinte, vagyis nem is volt ilyen feltétlenül szerintem ez elgondolva, hogy
3: nem
4: ez...
3: Nem volt úgy amúgy cél, tehát így mi csak bementünk gyömelgetni.
4: Igen, ez igaz. És akkor eljött Günti, és akkor jammelgettünk ott, és akkor egyszer csak szerintem itt összeállt valami hirtelen az első egy-két ilyen zenélésen, hogy akkor hát ez az irány lesz, és meg hát Günti is mesélte nekem egyébként utána, hogy látta, hogy Ábel miket játszik, és mondta, hogy ő ezt így szeretné, tehát hogy ő erre vágyott, és akkor utána pedig neki pedig az egyik ismerőse szintén basszusgitározott, a Skovronák Adrián, és akkor végül is így összeállt a zenekar akkori 5 tagos formációja, és akkor elkezdtünk igazából onnantól próbálgatni rendszeresen, ezt elkezdeni igazából zenéket írni, meg nyilván eleinte mi is azért játszottunk pár covert, hogy összerázódjon a csapat, szóval
3: igen. Én erre tisztán emlékszem, hogy mire jött Adrián, vagy egy Propi becenevén, addigra szerintem már voltak saját dalaink is egyébként, én legalábbis úgy emlékszem. És igen, amikor megjött Ropi az első közös próbára, akkor így volt egy ilyen érzés bennem, hogy na, megjött az alja, kész a zenekar. És aztán eltelt pár év, változott picit a line-up, és amikor például megjött Gombkötő Zoli, a billentyűsünk, ott is volt egy ugyanilyen érzés bennem, hogy na, akkor itt volt a hiányzó rész a puzzle-ből, illetve idéntől már Erdei Koppány dobol nálunk. És igazából ezzel a line-uppal szerintem mindannyian úgy vagyunk, hogy ez így kerek, jó a kémia, produktívak vagyunk, szeretjük egymást hallgatni, zenélni.
1: Az elmúlt egy órában Putovics Ábellel és Oletics Martinnal beszélgettem a zene szeretetéről, valamint a hangszeres játék fontosságáról, amit egyébként a jövő heti adásban innen fogunk folytatni. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Hazai Gitárok, amiben most már is zenével folytatom.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt egy órában Putovics Ábellel és Oletics Martinnal beszélgettem a zene szeretetéről, valamint a hangszeres játék fontosságáról. A beszélgetést innen folytatjuk majd a jövő heti műsorban. Megéri akkor is minket hallgatni, most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: Ez egy órán keresztül. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Mindig az a perc, a legszebb perc, mit meg nem át az élet. Az a legszebb.

0: Lakti Jazz óra. A Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Holnap után magazinműsor a fenntarthatóságról és környezetünk védelméről.

0: műsort nem most hallod először, megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazinja. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem dr. Vasas Gábor, a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója, és a mai adásban a Balaton, illetve más hazai tavaink jelenéről, talán múltjáról, de leginkább is a jövőjükről fogunk majd beszélgetni. Üdvözlöm igazgató úr, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
3: Köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
2: És hát talán mielőtt belevágnánk a közepébe, ugye azt mondtam, hogy a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatójával beszélgetek. Mit kell tudni erről az intézetről, mivel foglalkoznak? Csak a Balaton a fókusz területük, vagy egyébként más tavak is a kutatási területükhöz tartozik?
3: Igen, én azt gondolom, hogy a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet hármasból leginkább a limnológia az, ami egy kis magyarázatra szorul. A limnológia az, az édesvizek tanával foglalkozik, szóról-szóra tótant jelent, és nyilván így ezzel az összetételtele, hogy Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, ez leginkább azt sejteti, hogy a Balatonnal foglalkozunk, és ez igaz is, de összességében számos más édesvíz, akár hazai, nemzetközi szintér kapcsán foglalkozunk, leginkább édesvizekkel, de alapvetően más vizes élőhelyek tudományával, tudományos megközelítésével szintén foglalkozunk. Kutatóintézet vagyunk, ez a kutatóintézetet azért próbáljuk a modern megközelítéssel értelmezni. Alapvetően nem csak magába zárkózott tudósokként foglalkozunk az adott tudományterülettel, természetesen tudományos igényességgel foglalkozunk, különböző ügyekkel is publikálunk, de ezen túl pályázunk. Nagyon fontos a társadalmi megnyilvánulásunk, és úgy gondolom, hogy a mai világban a vállalati kapcsolat, illetve a gazdasági ügymenetre való felzárkózás szintén fontos. Bármennyire furcsa, nem tűnik elsőre technológia intenzívnek egy ilyen kutatóintézet, mint a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, de mint hogy majd szóba kerül, vannak már olyan bizonyos vizes problémák, kihívások, amelyek mentén igenis ezek nagyon jól kapcsolódnak a társadalommal, illetve a gazdasági szereplőkkel.
2: Mióta vizsgáljuk egyébként tudományos szemmel a Balaton? Tekintünk egy vizsgálandó tárgyként a Balatonra.
3: Nem véletlen, hogy nemzetközi szintéren is nagyon-nagyon fókuszálnak és figyelnek a Balatonra, igenis ezt elmondhatjuk, hogy nagyon régóta folyik Balaton kutatás, és ez a Balaton kutatás tulajdonképpen az 1800-as évekre tekint vissza, sőt az akkori Balaton kutatásnak köszönhetően alapították meg az intézetet, amelyet egyébként most el tudok mondani, hogy 2026-ban, kereken 100 évvel ezelőtt alapította meg Klebersberg Kuno, és kifejezetten a Balaton kutatására, akkor egyébként az első biológiai kutatóintézet volt az országban, és nagyon ikonikus intézetről beszélünk, ugyanis alapvetően éppen Trianon után vagyunk, és abban az időszakban a elvesztett területek egyikét, Abbáziát próbálták egyébként a Tihanyi félszigeten pótolni, és akkor a Kis-Abbáziának a megteremtésének az egyik lépcsője volt egyébként a akkori biológiai kutatóintézetnek a megalapítása. Más-más kihívások voltak egyébként a 20. században, de azt kell mondjam, hogy a legkeményebb és legerősebb kihívások talán most fogunk majd szembenézni az elkövetkezendő időszakban.
2: És egyébként az, hogy a Balaton köré, vagy a Balaton kutatására egy kutatóintézet szerveződött ugye most már 100 éve, az azt is jelenti, hogy a Balatonban van valami olyan igazán különleges dolog, ami esetleg más tavakban, nem feltétlenül Magyarországon, hanem akár nemzetközi szinten megjelenik?
3: Igen, a Balatonban nagyon sok különleges és nagyon szép dolog van. Egy nagy, vagy egy nagynak tűnő vízről beszélhetünk, egy sekétóról egyébként, és nagyon fontos kiemelni, hogy egy sekétóról, ami azt jelenti, hogy az átlag mélysége 3-3,5 méter. Itt rögtön szembetűnik, hogy nagyon jó, de azért itt akár Európában is rengeteg tóval találkozhatunk. Ha egy kicsit nyugatabbra megyünk, akkor rengeteg olyan alpesi tóval találkozunk, amelynek a mélysége egyébként több 10 vagy akár több 100 méteres mélységű, és ennek következtében maga az a víztömeg, amivel rendelkezik, jóval, de jóval nagyobb, mint a Balatoné. Pedig a Balatonnak a felszíne igencsak nagy kiterjedésűnek mondható, 5-600 négyzetkilométerről szoktunk úgy általánosságba beszélni, de egészen egyedi az, hogy mennyire sekély ez a tó. Mit jelent ez, hogyha jobban el akarjuk képzelni ezt a sekélységet? Ez azt jelenti, hogy ha leképezzük mondjuk ennek a Balatonnak a 72-73 kilométeres hosszúságát egy méterre, akkor nagyjából egy ilyen folpaknyi hártyaszerű réteget kapunk, És ennek a sérülékenysége, gyűrődhetősége egyébként egy nagyon szép hasonlat a Balatonra nézve is, mert azt szoktuk mondani, hogy ennek a sekélységének következtében nagyon könnyen felmelegszik, nagyon könnyen lehűl, de azért a klímaváltozás kapcsán azt is el kell mondani, hogy nagyon-nagyon sérülékeny. Sőt, azt is el kell mondjuk, hogy a klímaváltozás kapcsán, amiről nagyon-nagyon sokat beszélünk mostanában, és talán egy picit elcsépelt is a szó, de a Balaton kapcsán és a sekélytavaink kapcsán ez egy nagyon-nagyon fontos és egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, ugyanis ezen sekélytavak nagyon hamar reagálnak, nagyon hamar produkálják azokat a tüneteket, amelyeket egyébként éppen ez a klímaváltozásnak a szélsőséges körülményei okoznak. És ennek következtében vannak olyan változások a Balatonon, amelyeket az a helyzet, hogy nagyon szépen, nagyon jól lehet vizsgálni nemzetközi szinten is, hogy milyen változásokra kell, hogy számoljunk, és milyen változások azok, amelyek már be is következtek, és a közepében vagyunk.
2: Igen, és talán pont ide kapcsolódik is egy kicsit a következő kérdésem, mert ugye azt említette, hogy idén 100 éves a Balatoni Limnológiai Intézet. Tehát feltételezem azt, hogy nagyon hosszú adatsorokkal rendelkezünk bizonyos változásokat tekintve. Kimutatható ezekből az adatsorokból olyan hirtelen vagy olyan nagy mértékű változás, ami mondjuk az elmúlt évtizedekben jelent meg, tehát egyértelműen a klímaváltozás számlájára írható.
3: Igen, tehát ugye arról beszéltem, hogy már az 1800-as évektől kezdve vannak méréseink, paramétereink a Balatonnal kapcsolatosan. Ez úgy helyre közel a viszontagságos 20. században is viszonylag folytonosnak mondhatóan meg is maradtak. Úgyhogy igen, vannak idősoraink, amelyekben nagyon szépen látszódnak például a nagyon erőteljes és kemény emberi beavatkozások, mert bármennyire furcsa, már az 1800-as évek közepétől ez nagyon erőteljesen tetten érhető a Balaton esetében, azt gondolom, hogy erről majd még beszélni fogunk. Akár egy Sió zsilipnek a megnyitása, akár egy déli vasúti útvonalnak a kiépítése, nagyon szépen tetten érhető a Balatonnak a történetében, és amelyet még mindenféleképpen meg kell említsek, a 20. században az erőteljes tápanyag terhelés, leginkább a műtrágyák használatának a megjelenése után, az leginkább a 2000-es ezredforduló utáni időszak, amelynek az első éveiben leginkább csak egyedi és furcsa kilengéseknek tűntek olyan megjelenések, megnyilvánulások a Balaton esetében, amelyekről ma már azt kell mondjuk, így a 2026 környéki időszakban, hogy rendszerűen bekövetkeztek. Akár az átlaghőmérsékletnek az emelkedése, akár a maximális víz csúcshőmérsékletnek a kilengése, akár pedig a csapadék viszonyok és ennek következtében a víz szintjében történő változások, illetve a víz háztartásában bekövetkező változások.
2: Hát a folytatásban megnézzük közelebbről is ezeket a változásokat, és kiderül az is, hogy a klímaváltozásnak milyen további hatásai lehetnek a magyar tengerre, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után jövünk vissza.
0: Ez a greendex.hu fent

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap utánt itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója, akivel a szünet előtt arról kezdtünk el beszélgetni, hogy milyen változások voltak megfigyelhetők a Balaton elmúlt 100 évében. Most viszont a közelmúltra fogunk fókuszálni, és hát a legtöbbeket érdeklő kérdésekre keressük a választ, például arra, hogy az elmúlt időszak aszályos időjárásának tükrében mit érdemes tudni a Balaton mostani vízszintjéről, illetve szükség van-e emberi beavatkozásra.
3: A 2000-es évek előtt nem volt ismert az a jelenség a Balaton esetében, hogy kevesebb víz jön be a Balatonba, hogy egyszerűen fogalmazzak, mint amennyi kimegy, vagy pedig távozik a Balatonból. Teljesen egyértelmű volt, és gyakorlatilag a 1800-as évektől kezdve a Balatonnak a vízszintjét leginkább úgy szerettük szabályozni, hogy mennyit kell leengedni ebből a vízből, és ennek következtében lettek egyébként a későbbiekben definiálva a maximális vízszintek, illetve a minimális vízszintek, amelyek közé próbáltuk és sikeresen be is szorítottuk egyébként a Balatont. De alapvetően leginkább azt szoktuk meg, hogy vigyázni kellett azzal, hogy nehogy túlcsorduljon a Balaton, mert úgy sikerült beépítenünk, illetve olyan beépítéseket kezdeményeztünk az 1800-as évek végétől kezdve, hogy erre kellett fókuszáljunk, és ez volt a legnagyobb kihívás. 2000-es évek utántól kezdve már a többedik, sokadik évről beszélhetünk, például a tavalyi évnek már tudjuk ezeket az adatait, hogy jóval kevesebb víz érkezett be a Balaton vízgyűjtéjéről a Balatonba, mint amennyire távozott. Rögtön felmerül, hogy atyavilágban akkor miért eresztjük le a Balatont, nem eresztjük le a Balaton, bár tudnánk ereszteni a Balatonból, bár annyi víz érkezne a Balatonba, gyakorlatilag itt azért két éve nem volt megnyitva a siózsilip, egészen minimális mennyiségek voltak azok, amelyek bizonyos üzemi működtetési ügyek mentén ezeket meg kellett tenni, de alapvetően a Balatonból vízleeresztés nem történik, viszont párolgás az igen. Ugyanis, mint ahogy említettem, az átlaghőmérsékletek nem csak a vízre nézve, hanem úgy általában a levegőhőmérsékletre is működnek, dolgoznak, és a fizika az létezik egyébként még egy ilyen természetes rendszer esetében, mint a Balaton, és bizony a párolgás az olyan mértékűvé vált, hogy nagyon komoly vízvesztesség van akár egy éven belül, vagy pedig egy olyan nyári hónapban, amikor nem csak hogy a hőmérséklet emelkedik, hanem például esetleg a légmozgások is megváltoztak az elmúlt időszakban, erről kevesebb szó szokott esni. Például az elmúlt két évben nagyon jellemző azoknak a száraz, hidegfrontos északi áramlatoknak a jelenléte a Balaton esetében, amely például biztosítja azt a folyamatos hullámzást, de itt is történik olyan változás, hogy ezen hullámzások, illetve a víztömegeknek a mozgásának következtében teljesen át tud melegedni a vízoszlop, és ennek következtében az elmúlt két évben nem csak hogy könnyebben párolgott, hanem például teljesen a teljes vízoszlop át tudott melegedni.
2: Az ilyen fokú átmelegedés mennyire újszerű jelenség?
3: Itt olyan hőmérsékletekről beszélünk, ami egészen szokatlan a Balaton esetében. A 90-es években is és a 2000-es évek elején is megszoktuk, hogyha úszunk a Balatonra, és valahogy a lábunkat esetleg ilyen mélyebb területeken lentebb tudtuk nyújtani, akkor mindig éreztük azt a hűvösebb sávot, illetve néhány esetben azt a kifejezetten hideg réteget, amely például az elmúlt két évben alig létezett és alig volt jelen a nyári időszakban, és itt ilyen 28-30 fokos hőmérsékletekről beszélünk, ami azért azt jelenti, hogy ha elgondolkozunk azon, hogy a 2000-es évek előtt leginkább a 22-24-26, netán 27 fokokról volt szó, akkor bizony ez egy nagyon komoly és nagyon jelentős változás az egész Balatonra nézve. Mind a fizikájára, mind a kémiájára, mind a biológiájára, illetve az össz élőlény közösségére, az ökológiájára is nagyon komoly hatással van, amelyet nagyon nehéz azért így pontosan definiálni, de igen, a 2000-es évek utáni időszakban, leginkább az ezredforduló után, a felszíni vizeink esetében, így leginkább a Balatonnál például ezek tetten érhetőek.
2: A Kutatóintézet hivatalos Facebook oldalán a Balaton Science-en találtam egy bejegyzést, mely szerint az elmúlt 150 évben a Balaton közvetlen környezetében lévő vizes élőhelyek mérete nagyjából 60%-kal csökkent. Ha jól értem, akkor ez azt is jelenti, hogy amikor itt a Balatont érintő kihívásokról, veszélyekről beszélünk, legyen az a klímaváltozás, akár az melegedő átlaghőmérséklet miatti növekvő párolgás, akár az emberi tevékenység hatása, akkor ezek a veszélyek nem csak magát a tavat érintik, hanem az egész Balatonhoz kapcsolódó régióban problémás változásokat indítanak meg.
3: Az, hogy a Balatonnak a vízszintje milyen, a vízgyűjtőre hulló csapadéknak a mennyisége határozza meg leginkább. És azért például az elmúlt időszakban voltak olyan időszakok, most egyébként 2026 május végén járunk, ugye ez nagyon fontos, mert Balatonban nagyon érdekes és izgalmas változások lehetnek akár néhány héten belül is. Nagyon fontos arról beszélni, hogy néhány héttel ezelőtt is volt egy kifejezetten csapadékos hetünk, ahol nagyon nagy mennyiségű csapadék esett, és összesen 2 centiméter tudott emelkedni a Balatonnak a vízszintje. Ez egészen érdekes, és erre egy kis magyarázatot kell találjunk. Az a helyzet, hogy nem csak Balaton specifikus, nem csak Balaton vízgyűjtő specifikus, még csak nem is Kárpát-medence specifikus, hanem leginkább úgy általában Közép-Európa specifikus az az ügy, hogy egy halmozott aszállyal nézünk szembe most már több éve, és ennek következtében úgy általában a felszín alatti rétegek, a talajrétegek vízhiányban szenvednek. És ez nem csak a felső néhány centimétert érinti, hanem a mélyebb rétegeket is, sőt a felszín alatti víz rétegeknek a mennyiségét is. Ennek következtében bizonyos csapadékos időszakok szinte a semmibe vesznek, például nem csak az elmúlt hetekben, hanem hát mindenki nagyon szentségelni szokott a nyári időszakban, hogy atyavilág, mi történik a Balatonnal, egyre lentebb húzódik a vízszintje. Én nem ekkor szoktam annyira szentségelni, ez egy természetes dolog a Balaton esetében, igen, a nyári időszakban leginkább a párolgásnak köszönhetően a vízszint az csökkenni szokott. Azonban úgy általánosságban az ősz, illetve a téli időszakban, és jó esetben a koratavaszi vagy a késő tavaszi időszakban, ez általában a csapadék mennyiségnek köszönhetően ez vissza szokott töltődni. Na én leginkább akkor szoktam szentségelni, és az elmúlt időszakban is, és leginkább azért, mert most is voltak olyan csapadékos őszi időszakaink, és egyébként télen is hullott néhány esetben egész jól értelmezhető csapadék mennyiség a Balaton vízgyűjtőjén, azonban ez egyenlőre csak arra volt elég, hogy pótolja a talajban lévő hiányzó vízmennyiségeket, és például a vízgyűjtőről nem sikerült egészen odáig eljutni annak a vízmennyiségnek, aminek kellett volna a Balatonig, ami megfelelő szintre emeli a Balatont.
2: A vízszint kapcsán mit lehet tudni? Hol áll most a Balaton, illetve mi következik az aktuális vízállásból?
3: Éppen a május utolsó napján vagyunk, most éppen azt hiszem 85 cm-ről beszélünk a Balaton esetében. Atyavilág, 85 centi van a Balatonban? Nem, a Balatonban nem 85 cm-nyi víz van, 3-3,5 méternyi átlagmélységű víz, ha úgy tetszik 1,7-1,8 köbkilométernyi vízmennyiség van jelen. A vízszint, az tulajdonképpen itt egy relatív vízmérce, a siófoki vízmérce kapcsán tudjuk ezt kimondani, hogy ennyi a vízszint, ami egyébként a balti vízszintnek felel meg, és ez egy nagyon informatív, nagyon fontos hidrológiai paraméter, aminek az adataival már rendelkezünk. Most azt tudom mondani, már jó néhány évtizede, és ezek nagyon fontos paraméterek, de alapvetően itt azért van egy tévedés, mert nagyon sokan úgy szokták emlegetni, hogy ennyi víz van a Balatonban, ez így nincs rendben, ez így nem oké. Sőt, szeretném elmondani, hogy a 85 cm-hez képest most nem olyan rég, a 2002-2003-as időszakban is volt jóval-jóval lentebbi vízszint, 22-23 cm, sőt, nagyon furcsa számot fogok mondani, ilyen vízszint esetében a Balatonnál beszélhettünk már mínusz 15-ös cm erről is a 1800-as években, de ez nem azt jelenti, hogy kiszáradt a Balaton, hanem ez a vízmércéhez képest egy ilyen adatot tudunk megadni a Balaton kapcsán. Az kétségtelen, hogy ahogy közeledünk a 70 centi alatti, ez az alsó szabályozási szint a Balaton esetében, úgy leginkább a déli parton már egyre-egyre sekélyebb a víz, és egyre nagyobb területek kerülhetnek szárazulatra. De ez nem azt jelenti, hogy kiszáradt a Balaton, vagy éppen kiszáradó félben van a Balaton.
2: Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy ez elhangzott, mert a közbeszédben a kiszáradás vagy annak lehetősége igen gyakran felmerül. Épp ezért a szünet után még maradunk itt egy kicsit, és körbejárjuk jobban ezt a témát, úgyhogy maradjatok velünk.
0: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora, a Petőfi Rádió.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap utánt Vasas Gáborral, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatójával. Ugye a szünet előtt a tó vízszintjéről beszélgettünk, és elhangzott, hogy az alacsony vízállásból még nem fakad a tó kiszáradása. Viszont én nemrég egy olyan diagramot láttam, ahol az idei március közepi vízszint 90 cm mutatott. Ebben az időszakban ez az elmúlt 10 év legalacsonyabb adatának számít. És ahogy szintén elhangzott már az adásban, jelenleg 85 cm körül alakul a tó vízszintje, ugye május végén, amikor ezt a felvételt készítjük, és erre jön még majd rá a nyár. És fordulok is vendégemhez, hogy ez a vízszint egyébként nem túlságosan alacsony.
3: Bele ne menjünk ebbe az utcába, amit nagyon helytelenül és nagyon rosszul szoktak használni mostanában a felső, illetve az alsó szabályozási vízszint kapcsán, hogy mi az ideális vízszint. Nincs ez így jól, ha azt mondjuk, hogy ez a vízszint jó, vagy ez a vízszint rossz a Balaton esetében, vagy ideális például. A Balaton esetében, mint ahogy az 1800-as évek előtti időszakra leginkább jellemző volt, az, hogy a vízszint ingadozott, ez mindig jelen volt, sőt, sokkal erőteljesebben métereket, másfél métereket, két métereket is ingadozott, és alapvetően a kicsit furcsán úgy fogalmazhatnék, hogy a Balaton így volt szocializálva, és az ott lévő élőlények ezt szokták meg. És utána jöttünk mi emberek, és ahogy említettem, leginkább a beépítésnek köszönhetően mi ezt úgy beszabályoztuk. De olyan szinten beszabályoztuk, hogy ezt meg is szoktuk, és ennentől kezdve megszoktuk, hogy mondjuk egy 100 cm vagy 110 cm az, amit azt szoktuk mondani, hogy ideális. Ez a Balaton számára legkevésbé sincs így, hogy ez ideális. A Balaton esetében egy vízjárás az, ami ideális, és összességében, hogyha ez a 70 centi, illetve a 110 centi között van a Balaton, és ez változóban van, évszakonként, havonta ez valamilyen szinten változik, ez az, ami rendben van, és ez az, ami egy kicsit közelebb van az ideálishoz a Balaton esetében. Nem jó az, amikor definitív módon szeretnénk megmondani, hogy igenis már pedig ez a 100 cm az, ami jó, és akkor ezt tartani fogjuk, ez így önmagában nem jó. De azért ne beszéljünk mellé, a Balatonban azért kell víz, és fontos, hogy legyen víz, és miért félünk ettől a viszonylag alacsonynak tűnő vízszinttől, mert igen, ez a 85 centi, ez viszonylag alacsony. Azért félünk tőle, mert megismertük mostanában, hogy nyaranként mi történik. Egyre fokozottabb a párolgás, egyre több víz tűnik el, és éppen ezért próbálunk betárazni a Balaton esetében.
2: És ezek az alacsony vízszintek mit jelentenek a vízminőségre nézve? Tehát nem lesz ettől például fürdésre vagy sportolásra kevésbé alkalmas a tó vize?
3: Nagyon sokan úgy gondolják, hogy minél kevesebb a víz a Balatonban, vagy éppen egy kicsit lentebb van a vízszint, akkor annál rosszabb a minősége. Nagyon fontos elmondani, és ezt most leginkább a Balatonról beszélek. Tehát nagyon fontos, hogy a Balatonról beszélek, mert nagyon sok más víztér esetében ez nem igaz. A Balaton esetében azért, mert néhány centiméterrel, vagy néhány 10 centiméterrel lentebb van a vízszint, ez nem azt jelenti, hogy a minősége rossz lenne. És itt akkor beszéltünk el, hogy mi az izgalmas a Balatonban, vagy miért érdekes. Ez egy olyan sekélytó, amiről ha már beszéltünk a hosszú távú adatsorokról, nagyon szépen látszódik egyébként, hogy bármilyen furcsa, a viszonylag magasan tartott folyamatos vízszint, az nem tesz jót a víznek a minőségének. Itt azért most nem azt jelenti, hogy nem kell víz a Balatonba, szó sincs erről, de például a felső szabályozási szintet 110 cm-ről 120 cm-re emelték. Ezt szeretném elmondani, a mi kutatóintézetünk ez ellen azért tiltakozott, és mind a mai napig tiltakozik, ugyanis a 105-110 cm feletti vízszint alapvetően inkább elősegíti például az algásodást a Balatonba, és bármennyire furcsa, a Balatonparti növényzet számára sem jó az, hogyha folyamatosan magasan tartott vízszintről kell beszéljünk.
2: De ezzel együtt feltételezem, hogy a vízpótlás kérdése az mégsem megkerülhető.
3: Beszélnünk kell a vízpótlásról, tervezni kell a vízpótlás, sőt azt kell mondjam, hogy a magyarországi vizek esetében ez egy egyre aktuálisabb kérdés. Csak ne beszéljünk azonnali meggondolatlan és átgondolatlan vízpótlásról, mert nagyon súlyos problémákat és károkat tudunk ezzel okozni. A vízpótlás azért egy Balaton esetében ez egy nagyon komolyan megtervezendő, nagyon komoly hatástanulmányokat és kockázat elemzést igénylő folyamat, amelyekkel alapvetően nem rendelkezünk a jelen körülmények között. Voltak vizsgálatok a 2000-es évek legelején, a 90-es években, nagyon óva intenék mindenkit attól, hogy csak a fiókból vegyük elő, hogy akkor mit tapasztaltunk, nagyon megváltoztak a külső olyan fizikai, kémiai és akár biológiai körülmények, amelyek mentén nagyon hirtelen, nagyon óvatlan döntéseket ne hozzunk, például a nagy tavaink esetében, ha nevezhetem így, a hazai sekély víztereket, így a Balatont is, de alapvetően erről beszélni kell, és ilyen tanulmányokat mindenképpen kell folytatni.
2: Akkor az eddigiek fényében az kijelenthető, hogy a mostaninál alacsonyabb vízszintek esetén mindenképpen szükség lehet valamiféle vízpótlásra?
3: Én inkább azzal számolnék, hogy a Balaton vízszintjének a visszahúzódása, és akár egy adott időszakon belüli viszonylag hirtelen bekövetkező visszaemelkedésével számolnunk kell, és erre is kell tudnunk reagálni. De nagyon belecsaptunk a lovak közé, mert hogy azt mondtuk, hogy itt most néhány centiméter számunkra hiányzik a Balaton vízszintjéből, vagy a vízmennyiségéből, tehát itt az idő a víz utánpótlásra. Azért szeretném azt elmondani, hogy itt azért túlzottan hozzá szokattuk magunkat az állandó balatoni vízszinthez, és azért vannak olyan adaptációs lehetőségeink, amivel élni kellene, és amire oda kellene figyelni, amelyeknek egy része biztos, hogy felszisszenünk, hogy hát azért ezt nem lesz egyszerű megszokni, de szeretném elmondani, hogy ezen adaptációs lehetőségek között van néhány, amire a mi méréseink, a mi kutatásaink, illetve az eddigi megfigyeléseink alapján nagyon vevő lenne a társadalom. A Balaton esetében megszoktuk, hogy egy strand, ugye itt találkozunk leggyakrabban a Balatonnal, egy strand az úgy néz ki, hogy van egy kövezés, van egy-kettő, esetleg 3-4 bejáró, de alapvetően azért engedtessék meg, ez borzasztó távol áll a Balatonnak a természetes partvonalától, ahogy kinézett, például a 1960-as, 50-es évek előtti időszaktól eltérően. Azért a Balatonnak a partvonalára, azon túl, hogy egy nagyon dús, lápos, mocsaras, zsombékos, nádas terület volt, nagyon sok esetben olyan túrzásokkal, dűnékkel tarkított partvonal volt, amely egyébként akár egész jól emlékeztet bennünket a mesterségesnek tűnő lidósító strandoktól, ugye a Balaton esetében is találkozunk ilyenekkel, ahol nem egy hirtelen bekövetkező szintugrásról beszélhetünk, hanem alapvetően egy szépen kicsit tengerpartra emlékeztető partvonal kialakítás az, ami jelen van. És bármennyire furcsa, ez egy nagyon szép adaptációs lehetőség. Az 1920-as, 30-as, 40-es évekből, vagy még korábbról is vannak balatoni fotók, ahol az emberek számára teljesen természetes volt az a Balatonpart, ahol például a vízszint egy kicsit visszahúzódott. Ma általában a Facebookon fotókat készítünk, és azt mutatjuk, hogy itt van a kiszáradt Balaton. Jézus Mária. Ez régen egy teljesen természetes dolog volt, hogy a Balaton visszahúzódott, majd utána pedig visszaemelkedett. Egy olyan balatoni strand, ahol nem egy ilyen hirtelen kövezéssel találkozhatunk, hanem például egy olyan homokos stranddal, ahol nem annyira feltűnő a 2-5-10 netán a 20-30 cm-es vízszint mozgás, ez az az igazság, hogy egy nagyon szép adaptációs lehetőség. Valószínűleg nagyon könnyen is hozzászoknánk, és egyelőre az én információim szerint, és én ezt úgy tudom, hogy alapvetően a társadalom ezt szívesen veszi. Igen, ez egy beruházást jelentene, de nagyon jó lenne elindulni ebbe az irányba, és itt most kicsit álságos vagyok, mert nem csak az emberekért lobbizok, hanem a Balatonért is lobbizok, a Balatonért próbálok beszélni, illetve tevékenykedni, ugyanis ez a Balatonnak is jót tenne.
2: A folytatásban megnézzük, hogy a vízszint ingadozásán túl a klímaváltozás kapcsán milyen további kihívásokkal, illetve veszélyekkel kell szembenéznie a Balatonnak, úgyhogy maradjatok velünk.
0: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez még mindig a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazinja. Én Novák Zsombor vagyok. Vasas Gáborral, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatójával beszélgetünk legnagyobb tavunk állapotáról, és a szünet előtt azt ígértem, hogy most megnézzük, hogy a klímaváltozás kapcsán milyen veszélyekkel kell szembenéznie a Balatonnak, azon belül is leghamarabb a déli partnak, ahogy az elhangzott, ugyanis a déli része a tónak jóval kitettebb, mint az északi. Főigazgató úr, a vízszint ingadozáson túl mivel kell még számolnunk?
3: Legegyszerűbb az nem kérdés, hogy általában igenis az a vízszint ingadozás, hogy ott fognak leghamarabb egyébként szárazulatra kerülni területek, mint hogy tudjuk is, hogy 2003-ból ott jelentek meg olyan homokpadok, illetve olyan területek, amelyeknél megint furcsát fogok mondani, nagyon sokan idegenkedtek tőle, és kétségtelenül voltak olyan biológiai jelenségek, amelyek nem voltak túl vonzóak, de nagyon sok esetben alakultak ki olyan helyzetek, hogy nagyon kedvelt volt kisgyermekes családok számára azok a homokpadok és azok a megjelent szárazulatok, de szeretnék megint arra utalni, hogy itt tudnánk mi is képíteni olyan helyeket, területeket, amelyek ezt jobban be tudnánk fogadni, ezt a vízszintváltozást. Egy másik egészen apró, és tudom, hogy a klímaváltozás kapcsán mindenki tornádókról és hirtelen bekövetkezik, Armageddonról szokott beszélni, egészen apró változások, amelyek például igenis például a déli part áldozatul tud esni. A tavalyi évben, aki a Balaton partján, leginkább a déli parton és leginkább a keleti medence partján tartózkodott akár egy hétre, egy hónapra a nyári időszakban, szinte nem tudta elkerülni azt az árvaszúnyog tömeget, ami bekövetkezett. Szeretném elmondani, hogy az árvaszúnyogok azért nagyon fontos elemei a táplálékhálózatnak, illetve a Balaton élőlény közösségének. Észre se vesszük, már most is rengeteg apró pici árvaszúnyog rajzott ki a Balaton. Ez egy nagyon-nagyon fontos eleme a Balatonnak, de abban tavaly évben az egyik árvaszúnyog faj az tömegesen rajzott ki a Balatonból, és alapvetően az lett volna megszokott, hogy ebből kap egy kicsit a déli part is, meg az északi part. Viszont említettem ezeket a száraz északi áramlatokat, és az árvaszúnyog bármilyen furcsa nem tud jól repülni, de az a tömeg mind a déli parton, mind az északi part környékén, illetve bent a tóközépi részből is kiáramlottak, és ez az egészet gyakorlatilag beterítette a déli partra.
2: Az, hogy egyébként az ember számára zavaró, azt is jelenti, hogy akár a tó ökoszisztémájára nézve, vagy akár a környék ökoszisztémájára nézve ez egy káros jelenség, vagy egyébként ez akár egy hasznos dolognak is mondhatjuk, csak számunkra zavaró.
3: Nagyon szeretünk kipécézni magunknak egy-egy élőlénycsoportot, vagy egy-egy fajt, amire azt mondjuk, hogy na hát ez nekünk nem tetszik, egyáltalán hogy néz ki, miért ment oda, vagy miért vannak ennyien. Azért ez egy jóval összetettebb kérdés. Bármilyen furcsa, a Balatonnak ez egy védekező jelensége, mechanizmusa volt például ez a tavalyi év, amikor is meg akart szabadulni egy bizonyos szerves anyagtömegtől, nem tud az elfolyással, nem tud a hullámveréssel, és nincs más lehetőség, hogy távozzon. Ennek következtében ez a faj volt az, ami beindult, és egy nagyobb biomassa mennyiséget volt képes létrehozni, és ahogy mondtam, az időjárás változásnak is köszönhetően egy nagyon furcsa jelenség volt, mert az egész nyáron végig húzódott. Jó esetben ez az elmúlt időszakokban leginkább május vége, júniusi időszakra esett az árvaszúnyog rajzás, és akkor bármekkora léptékű is volt, nagyon sokszor észre sem vesszük, de túl vagyunk rajta. Most viszont egész nyáron ez bekövetkezett, és alapvetően, hát igen, rettenetesen zavaró volt. Rémülten próbáltam és sikerült is lebeszélni mindenkit arról, hogy itt el ne kezdjünk akár bármilyen kémiai szerekkel itt írtani és megakadályozni ezt a rajzást, ugyanis a Balaton számára ez egy nagyon

0: tiszta volt a víz, de az elmúlt időszakban a keleti medencében is történtek olyan algásodási körülmények, amelyekkel párosult egy másik dolog, és itt most nem csak az algásodásról akarok beszélni. A tavalyi évben, de leginkább a 24-es évben következett az be, hogy olyan hőingások következtek be, olyan hőmérsékletváltozások, akár a nyár közepén, akár az őszi időszakban. 24-ben például a szeptemberbe következett be egy olyan jelenség, hogy annyira hideg lett hirtelen, hogy a szerencsétlen fecskék pusztultak el majd, hogy nem a levegőbe is úgy hullottak alá. Ez a vizet is érintette. A vízben felszaporodó alga és mikrobiális tömegre is nagyon nagy hatással volt az a hirtelen bekövetkező hőmérsékletváltozás, aminek következtében olyan folyamatok indultak be, hogy a vízbe és a levegőben is szag- és ízrontó anyagok kerültek. Nagyon sok esetben ezt a déli part kapta meg jobban, és egy nagyon komoly kihívással nézett szembe például az a cég, akinek például ivóvizet kell varázsolni a Balatonból. Nem tettek ők semmi rosszat, itt a klímaváltozásnak olyan kihívásaival kell szembenézniük, amik mellett egyébként gyorsan elmegyünk, mégis forintosítható összegbe, itt 100 milliókról és milliárdokról beszélhetünk, ugyanis például egy egészen új technológiát vagy újabb technológiákat kellett bevezetni ahhoz, hogy ezen anyagoktól megszabaduljanak és a csapvízbe ne kerüljenek ezek bele.
1: Akkor ez azt jelenti, hogy a vízszintől függetlenül a meleg vagy épp hideg időjárás, illetve a gyors ingadozás önmagában is probléma lehet?
0: A déli partnál nem csak hogy szárazulatra kerülnek adott területek, hanem van egy másik, hogy az alacsonyabb vízszint esetében beszéltem a magasabb hőmérsékletről, ugye az alacsonyabb vízmélység a déli partra jellemzőbb, a magasabb hőmérséklet mindenhova, de hát a víz fizikájából tudjuk, illetve a fajhőből is kiindulva, illetve a víz mennyiségi viszonyaiból, hogy ennek következtében a déli parton könnyebben felmelegszik a víz. Olyan hőmérsékletekkel találkozhatunk, és itt most rögtön elnézést kérek, mert nem a hivatalos vízhőmérsékletekről beszélünk, ami a parttól x száz méterre, x méter vagy centiméter mélységben mérünk, hanem azért ez egy valós dolog, hogy nyomon kell kövessük, hogy milyen az a víz, amikor belelépünk a vízbe. A déli parton bizony 30, 35 vagy akár a feletti hőmérsékletekkel is találkozhatunk. Ezek egészen új és egészen más viszonyok, mint ami a 90-es években voltak, vagy pedig azelőtt, és bizony ez más élőlény mintázatokat és más mikrobiális rendszereket is jelenthet. Ezek szintén komoly kihívások egy olyan Balaton esetében, amikor szép-szép, hogy én is itt most ökológizálok, hogy mennyire jó vagy nem jó, hogy például változik a vízszint, és hogy mi a jó az élőlény közösségeknek, de azért nézzünk szembe, hogy turisztikai szempontból is azért a Balaton egy nagyon fontos desztináció, és ezekre a változásokra fel kell készülni. Én azt gondolom, hogy adaptálódni kell, és vannak olyan ügyek, amelyek kapcsán a gondolkodást, illetve a felkészülést el kell kezdeni.
1: Azt hiszem, hogy átfogó képet kaphattunk a Balaton kihívásairól. Nagyon köszönöm Vasas Gábor főigazgató úrnak, hogy a vendégem volt, és ezen a helyen is felhívom rá a figyelmet, hogy a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet hivatalos Facebook oldalán, mely a Balaton Science nevet viseli, rengeteg további érdekes információval és kutatási eredménnyel lehet találkozni. Ennyi fért a mai adásunkba, köszönöm, hogy velünk tartottatok, a jövő héten újra találkozunk, addig is sziasztok!
2: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szép jó hajnalt! Június 20-a szombat hajnali 2 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Mivel szombat van, ez azt jelenti, hogy együtt utazunk most hajnalban is, természetesen a legjobb magyar zenékkel. Szeretsz-e még? Ezt játszom most kezdésképp.
0: Itt egy újabb óra,